0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.

0: a képlet.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán. Az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszt kultúra értékei állnak. A látogatók testközelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a csónakázó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatás Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion Szabadidő Sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jogázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrolak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán. Az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszt kultúra értékei állnak. A látogatók testközelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a csónakázó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatást Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion szabadidő sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jogázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az Erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály, járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavainál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére. új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a józsaváros napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok hátak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyiregyháza.hu. A józsaváros napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéiket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Befejeződött a Nyírszülősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyiregyháza.hu. A beruházással lezárult a Nyíregyházi Önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt, a két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Hello, jó reggelt! Augusztus 19-én szerdán a hét közepén. Már csak egy nap választ el minket az ország egyik legnagyobb ünnepétől, úgyhogy ma mindenhol pezseg a levegő, jön a hosszú hétvége, a névnaposoknak pedig ma hatalmas pacsi. Hubák és Emiliák a mai főszereplők, és hogyha ma született, akkor egy napon született a legendás sportújságíróval, riporterrel, Knéz Jenővel, vagy éppen Szőke Zoltán színművésszel. Igen, ő volt a Barátok köz sorozat Berényi Miklósa, Matthew Perry, amerikai színész is ma született, mint ahogy Nico Hülkenberg, német Forma 1-es versenyző. A mai nap mottója Nyíregyházen pedig az, hogy nyár vége, ünnep eleje. Ugyanis jön a hosszú hétvége, és jó tudni, hogy a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér a holnapi napon augusztus 20-án majd zárva tart, viszont 21-én már minden a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemel tovább, és fontos info, hogy holnaptól a közterületi fizető parkolók díjmentesen használhatóak majd a hosszú hétvégén. Szép napot, indítsa a szerdát és a hét utolsó munkanapját a Best FM-mel.

Jó reggelt, itt a Best reggel, és akkor nézzük azt, hogy milyen időjárással indul a hosszú hétvége. A mai napon kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható Nyíregyházán, és napközben pedig 26 fok köré melegszik a levegő. Csütörtökön pedig már, ugye augusztus 20-án, az ország nagy részén sok napsütéssel van kilátás. Élénk, erős lesz majd a déli délnyugati szél, délután pedig hopp, már 33 fok lesz. Pénteken pedig felén keleten lesz zavartalanabb a napsütés, míg az ország nyugati felén inkább több fátyol és gomoly felhő lesz majd az égen. A Dunántúlon és északon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, nálunk ennek az esélye kisebb. Országszerte viszont élénk erős lesz majd a délnyugati szél, és péntek délután pedig 34 fok valószínű, visszatér tehát a nyár. Szép napot, ez a Best FM!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a józsavárosi napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a józsavárosi napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyiregyháza.hu. A józsavárosi napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyiregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Közlekedjünk ma is biztonságosan, igyekszem segíteni útinfókkal ezt a biztonságos közlekedést itt a hosszú hétvége előtti időszakban. Szóval továbbra is tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt-Mihály utcán. A munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat itt ezen a szakaszon, és megkezdődött az útfelújítás a Rákóczi utca, Búzatér és Szénatér közötti szakaszon. A munkálatok miatt az arra közlekedőknek forgalom és egyaránt sebességkorlátozásra is kell készülni, és a munkaterület környezetében több helyen forgalom terelés van érvényben, ezért érdemes a megszokottnál körültekintőbben közlekedni a búzatéri piac környékén. Szennyvíz vezeték korszerűsítési munkálatok is vannak, méghozzá a 4-es főúton az Incédi sornál, itt a megszokottnál éppen ezért lassabb a haladás, valamint időszakos forgalomkorlátozás is van, és útburkolat felújításon dolgoznak Sóstón, a Szivárvány utcán, éppen ezért a parkolók egy részét lezárták. Balesetmentes napkezdést és városközlekedési információt önöktől is, hiszen önök vannak a legközelebb az utakhoz. bestfmnyiregyháza.hu, írjanak üzenőfalunkra.

a hírek, a frissek előtt pedig szökjük el még egy gyors időutazásra, nézzük meg azt, hogy mi történt a mai napon, így augusztus 19-én, nyilván sok-sok évvel ezelőtt, például 93-ban Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt koncertezett, 1883-ban pedig átadták a nyugati pályaudvart. Képzelje csak el, hogy mennyi minden történet indult el onnan. 1960 megnyílt a világ első

ott cellás ajtaja, hát azóta elég csak közeledni az ajtuk felé, és már csak a kilincset se kell megfogni. 2006-ban pedig elérhetővé vált a Google Earth, magyarul itt a mai napon 19-én, hát és azóta mindenki műholdképpen nézi a saját házát. Ma van az orángutánok világnapja, ha esetleg van otthon orángután, akkor sétáltassa meg. Köszöntse fel a Hubákat és az Emiliákat, és ne feledje, rövidesen már indul a hosszú étvége, szóval kitartást. Kellemes lesz a napidő. 26 fok várható ma Nyíregyházen, aztán pedig holnaptól már melegszik a levegő hőmérséklete, csütörtökön 33 fok várható, pénteken pedig 34.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, némi torlódás a főutak mentén tapasztalható. Tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt-Mihály utcán, a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat az érintett útszakaszon. Szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a 4-es főúton az Incédi sornál, a megszokottnál lassúba haladás, valamint időszakos forgalomkorlátozás előfordulhat. Útburkolat felújításán dolgoznak Sóstón a Szivárvány utcán, a parkolók egy részét lezárták, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi eloszlása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, ha a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

hagyományokhoz híven a hosszú hétvége is. Hát mondjuk, hogy soroljuk ide, akkor már a ma reggelt. A horoszkóppal indul el itt a Besten. Nézzük, hogy a szerda mit tartogat például a kosoknak. Ma úgy érzed, hogy minden akadály csak azért létezik, hogy átugord. És igazad is van, ha valaki ma lelassítana, simán kikerülöd. Bikák, a komfortzónád ma extra kényelmes, de mégis lesz egy pillanat, amikor kilépsz véletlenül. Ne aggódj, túl fogod majd ezt élni. És az ikrek, ma annyi ötleted lesz, hogy mások csak kapkodják a fejüket. A kérdés, hogy bármelyiket meg fogod-e valósítani, hát talán. Jönnek a rákok, ma mindenki hozzád fordul tanácsért, mert hogy bölcsnek tűnsz, még akkor is, hogyha csak bólogasz, szóval ezt használd ki. Oroszlánok, te pedig ma ragyogsz, és ezt mindenki látja. Ha valaki nem, az valószínűleg napszemüveget visel a borongós reggelben. Szüzek, ma végre minden a helyére kerül, kivéve azt az egy dolgot, amit te keresel, de legalább rend van körülötted. Mérlegek, ma sikerül egyensúlyt teremtened, még akkor is, ha közben kicsit billegsz, senki sem fogja észrevenni. Skorpiók, ma minden titokzatosnak látsz, pedig csak fáradt vagy. Ne áruld el, hagyj higgyék, hogy ez szándékos. És utána pedig pihent ki magad a hosszú hétvégén. Nyilasok, ma valami újba vágsz bele, és jól is teszed. Ha nem jön össze, legalább lesz egy jó sztorid. Bakok, ma végre haladsz a céljaiddal, és ezt te is észreveszed, a világ pedig csendesen tapsol. Vízöntők, ma olyan ötleted lesz, amit senki nem ért, de mindenki zseniálisnak mondja, úgyhogy csak simán fogadd el. Na meg a végére, de nem utolsó sorban a halak, ma kicsit álmodozol, kicsit sodródsz, de valahogy minden pont jókor történik. Véletlen? Nem hinném. A mai napra még egy nagy lendület, kitartás, aztán pedig indul a hosszú hétvége a Besttel.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatnak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled

Dátum, amire pedig ma ébredtünk, augusztus 19, elég sok minden sejtett, így van. Hát délutántól elindul a hosszú hétvége. És nézzük meg azt, hogy például Nyíregyházán mire számíthatunk a holnapi naptól. A város ünnepség majd 17 órakor kezdődik a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol az új kenyér megszentelése és a kitüntetések átadása mellett a Nyírség táncegyüttes műsorra is várja majd önöket. A Sóstói Múzeum faluban pedig az új kenyér és a hagyományos paraszti kultúra kerül majd a középpontba. Délután pedig Krúdi korába is visszarepülhetünk. Az érdeklődőket egy kosztümös tárlatvezetés várja majd. Az ünnepet követően pedig pénteken a 25. Vidor Fesztivál is kezdetét fogja venni, amely koncertekkel és színházi programokkal megpakolva vár majd minket. A város főterén fellép többek között Demjén Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, és szintén holnap, augusztus 20-án lesz az idei Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus fénypontja, a csütörtök esti gálakoncert, amely este 7:30-kor kezdődik a Continental Arénában. Megkezdődtek a lezárások a belvárosban az augusztusi rendezvények idejére, ahogy ezt már itt Nyíregyházán megszokhattuk, szóval behajtani tudós táblák figyelmeztetik a rollereseket és a kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján, a Sétáló utca egyes részei pedig kordonnal is le vannak zárva, a korlátozások a Vidor és a Tirpák Fesztivál ideje alatt is érvényben lesznek majd, szóval a holnapi naptól már nem lehet rollerrel és kerékpárral közlekedni a Kossuth téren. Az elmúlt napokban több kérdés is érkezett ide a Best reggelbe, hogy mi lesz a tűzijátékkal. Ebben az évben nem lesz Nyíregyházán tűzijáték majd augusztus 20-án, minden más program viszont igazán szórakoztató lesz. Szóval a Vidoron idén Presser Gábor is majd a Kossuth téren, és most itt, a Best reggelben, az Embertelen dallal.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán. Az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszt kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a csónakázó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatást Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírségegyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion Szabadidő Sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jógázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Itt a Best FM és a Best reggel a hosszú hétvégére egy kicsivel, 6 perccel pedig 7:30 utána nézzük, hogy milyen változások lesznek a következő néhány napban. Nem kell lemondani például a mozgás öröméről a hosszú hétvégén sem. Mondom, hogy a mozdó Nyíregyházából miket lehet választani. Például pénteken majd 9:30-tól jóga foglalkozás lesz a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontban. Szombaton pedig 9 órától napindító, kezdő és újrakezdő jóga a Bújtasi Városligetben, és vasárnap reggel 8 órától pedig a jól megszokott Nordic Walking az erdei tornapályán. Ami pedig a kukákat illeti, az bizony ki kell húzni a megszokott időpontban, mert hogy augusztus 20-án és 21-én a megszokott járatrend szerint viszik majd el a hulladékot, és hogyha piacolni szeretne, akkor jó, hogyha tudja, hogy a búzatér, józsavárosi, örökös és sóstói piac, valamint a vásártér majd holnap augusztus 20-án zárva lesz. Viszont másnap augusztus 21-én pénteken már a megszokott nyitvatartási rend szerint lehet piacolni is, viszont nem kell fizetni majd a parkolásért, se holnap után, tehát csütörtök pénteken díjmentes a parkolás, és ne feledj, hogy lesz országos véradás, méghozzá augusztus 22-én, a cél pedig az, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Ha tudj segíteni, akkor várják Ön Nyíregyházán 22-én, reggel 8 és délután 2 között.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, némi torlódás a főutak mentén tapasztalható. Tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcán, a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat az érintett útszakaszon. Szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a 4-es főúton az Incédi sornál, a megszokottnál lassúbb a haladás, valamint időszakos forgalomkorlátozás előfordulhat. Útburkolat felújításán dolgoznak Sóstón a Szivárvány utcán, a parkolók egy részét lezárták, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtak.

0: Escort.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok. Holnap, tehát augusztus 20-a, sokan készülnek a fővárosba. Három budapesti helyszínen is tudnak bulizni idén a szórakozni vágyók, ahol népszerű magyar előadók slágerei mellett világhírű zenészek dala is felcsendülnek majd. Szóval igazán élettel telik majd meg a Margit-sziget és a Műegyetem rakpart, a Kossuth tér pedig diszkótérré változik át a nemzeti ünnep éjszakáján. Az esti fénysó és a tűzijáték a Kossuth térről is majd jól látható lesz. A félórás fénysót egy 10 perces tűzijáték fogja zárni, amelyet leginkább majd a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lehet a legjobban látni. És amennyiben pedig a Balatonparton tölti a hosszú étvégét, jó hír, hogy több mint egy tucat balatoni településen lesz tűzijáték majd holnap augusztus 20-án. Például Tihanyban fényfestés, Balatonfüreden hagyományos tűzijáték, Zamárdiban pedig több mint 10 perces látványosság követi egymást. Mindez tehát holnap augusztus 20-án, nálunk pedig pár perc múlva már nyíregyházi hírek, jönnek a frissek 8-kor a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a Józsavárosi Napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a Józsavárosi Napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyíregyháza.hu. A Józsavárosi Napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéiket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

Mai napon egy nagyon kellemes 26 fok vár ránk Nyíregyházán, de ez változik, ugyanis pénteken visszatér a kánikula, a pénteki napon már 35 fok környékén tetőzik a hőség árnyékban, és ez még nem a vége, frissítette az előrejelzését az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal, és azt mondják, hogy rendkívül nagy a valószínűsége egy nagyon erős esemény kialakulásának, amely előrevetítheti azt, hogy mi vár a Földre a jövőben, hát az, hogy közel 2%-kal fog emelkedni a hőmérséklet, mindez pedig azt jelenti, hogy a jelenlegi melegedés ütemmel számolva már a jövő évben, 2027-ben ízelítőt kaphatunk abból a hőségből, amelyet a tudósok eredetileg csak 2040-es évekre jósoltak. Idén decemberre pedig a tengerfelszín hőmérséklete mintegy 4 Celsius fokkal haladhatja meg az átlagot, ami abszolút rekordot jelenthet. Európa északi részein szárazabb, a déli területein pedig csapadékosabb időjárás várható, miközben a 2027-re a légkör teljes egészében elérő hőhatás tovább fokozhatja a már megszokott hőhullámokat, hát már amennyire meg lehet ezt szokni. Minden esetre, ami még nem egyeztetett a klímásával, hát valószínűleg ez idén ősszel tegye meg. Mert ha ez így lesz, amit az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal előrejelz, akkor jövőre is, hát igencsak fogunk izzadni. Ma viszont élvezhetjük a kellemes 26 fokot.

0: A tökéletes immunrendszer a legjobb befektetés, de hogyan? Hát erről lesz szó rövidesen a Csak 10 perc rovatban. Beszélget róla Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi, és az a helyzet, hogy jön a szeptember, és jön a tél, nem át rendbeszedni az immunrendszerünket, hiszen nem sokára kopogtatnak majd az ajtón a különböző nyavaják, a vírusok és a baktériumok. Ráadásul az előrejelzés is azt mutatja, hogy enyhe esős tél áll előttünk, ez pedig kifejezetten kedvez ezeknek a kórokozóknak. Az már kiderült, hogy 2027 nyara nagy valószínűséggel forróbb lesz, mint az idei, és úgy néz ki, hogy ez a telet is érinti. Ugyanis megérkeztek a legfrissebb előrejelzési modellek, ugye a téllel kapcsolatosan is, és enyhébb és csapadékosabb tél valószínűsíthető majd Magyarországon 2026 év végén. Európában gyakoribbá válhatnak a nyugati áramlások, ami hazánkban az átlagosnál enyhébb, ugyanakkor csapadékosabb telet eredményezhet. A több csapadék azonban nem feltétlenül több havat jelent. A téli időszakban idén az átlagosnál magasabb hőmérsékletre kell számítani, így a csapadék jelentős része a síkvidéki területeken eső formájában hullhat, tartósabb havazásra pedig inkább a magasabban fekvő régióban lehet esély, és a jelenség nem csak az időjárásra van hatással, a pusztító asszályok, áradások és a szélsőséges időjárási események mezőgazdasági és kereskedelmi következményei világszerte jelentkezhetnek rövidesen, például az élelmiszer árakon keresztül. Ha bejön, amit jósolnak, akkor idén tehát enyhébb tél lesz, és a csapadék pedig leginkább majd eső formájában jön, mint ahogy a Csak 10 perc rovat is jön, 8:30-kor a Best FM.
1: Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Indul a Csak 10 perc rovat. Tudják, ismerik már nagyon jól, ez ilyen rémizgetős rádióműsor.
2: Egy Eszetokja
0: doki szokott benne beszélni, és folyamatos konfliktusban vagyok vele. Abszolút csak a látszat az, hogy ennyire nagyon egy hangon lennénk. Abszolút nem. Én úgy be vagyok, hogy nem nagyon tudok igazából az utóbbi adásokat visszahallgatva. Most már rettegek mindentől. Remélem, önök nem. Na, hát valahogy majd túl leszünk.
2: Na, sajnálunk is.
0: Igen. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
2: Szerintem.
0: Na, hát akkor ma az adagomat add át, légy szíves. Ma éppen mitől kell megijednem?
2: Ma hájjal kenegetem a hátadat, jó?
0: Elkezdünk arról
2: beszélgetni, ahol tulajdonképpen innen térültünk el itt ezekkel a permafrostos, tehát kiolvadós történetekkel, hogy a napfény, és ugye ez megoldás is egyben arra, hogy mi az, ahogyan védekezni tudunk egy olyan valami ellen, ami látszólag nem működik.
0: Hogy jött ez fel, aki most kapcsolódik be, és ugye semmilyen előismerete nincsen ebből az egész dologból, a klímaváltozás következtében az északi féltekén felolvadó jégtömbök alatt találhatóak vírusok, baktériumok, gombák, amiket vagy ismerünk, vagy nem ismerünk. Ez egy új veszély az emberiség számára, mert itt kutatások is zajlanak, tulajdonképpen már csak azért is, hogy fel tudjuk ellenük venni majd a harcot. Na most itt jön egy orvosi gondolkodásmód, hogy hogyan lehet ám ezek ellen harcolni. Ez világos, hogy az egyik az azokkal a dolgokkal, gyógyszerekkel, terápiákkal, ilyen jellegű dolgokkal, de van egy másik olyan jellegű dolog is, amit viszonylag lebecsülnek azok az emberek, akik nem ismerik eléggé önmagukat. Ez pedig nem más, mint az saját immunrendszerünk, és hogyha egy pici tuningot adunk neki, az el fog hangzani majd a műsorban vélhetően egy-két héten belül, vagy mikor?
2: Folyamatosan elhangzik a tuning, de eszetlenke. Aljas vagy, mint a
0: fekete kári. Fel, hogy mennyire nem tiszteljük mi a napfényt.
2: Nem, így van. Mennyire nem tiszteljük egyáltalán a saját szervezetünk képességeit, mennyire elborultunk abba, hogy majd vajon mit kell bevenni, mit ad a világ nekünk arra, hogy megmentsen bennünket. A COVID-járvány erre kitűnő volt, hogy a világ nem ad semmit, vagy amit ad. Hát na, maradjunk annyiban, hogy mindenkinek akkor van igazából a legjobb túlélési esélye, bármi ellen, ami következik, hogyha saját magát egészségesen tartja.
0: Ez logikus, persze.
2: Oké, tehát akkor beszéltünk a mitokondriumok fontosságáról, mert azok bennünk az energiatermelő egységek, emlékszel rá, amit mondtam, mi van akkor, hogyha a lakásodban eltűnik az energia 70%-a, tehát ott elég érdekesen kellene megoldani a mindennapi életet. Na most a szervezetedben ugyanezt történik. És akkor nézzük meg, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a kis sejtszervecskék, és mennyire múlik rajtuk az egészség. Tehát ha totálisan jól működő immunrendszered van, akkor nem kell aggódni a vírusok, baktériumok, gombák ellen, mert, és ez nagyon lényeges, miért ne aggódj, hát akármi jöhet, igen, csak soha nem volt még olyan kórokozó, ami az emberek 100%-át írtotta ki a Föld nevű bolygón.
0: Ez nagyon jó hír.
2: Akkor sem, amikor egyáltalán nem voltak gyógyszereink. És ott is volt, és ott is voltak, akik meghaltak, voltak, akik meg hordozták a tetemeket, és mégse volt semmi problémájuk. Tehát igazából itt bele kell mélyebben nézni ennek az egész történetnek a hátterébe, hogy okosabbak legyünk. Oké, nézzük a nagy képet. Tehát ott tartottunk, hogy a napsütés egy végtelenül fontos elem az egészség megtartása szempontjából. Miből áll a napsütés? Különböző hullámhosszú fény a napsütés. Van benne ugye nagyon rövid hullámhoz az egyik véglet, ezek az ultra ibolya. Biztosan hallottam el ezt a kifejezést, UV-nek mondjuk, ugye, mert UVA, UVB, tehát ugye ez az UVB például az a legrövidebb, és az a barnító, az ami a D-vitamin szintézist is segíti, de ugye a másik vége, ha nézzük ezt a spektrumot, az meg az úgynevezett infravörös. Biztos hallottad már ezt is igazából. Igen. Ez tulajdonképpen már olyan hosszú hullámhoz, hogy azt valójában nem látjuk, hanem inkább érezzük. Tehát hőformájában érzed a testeden. Na, és a két végletnek a hatása nagyon-nagyon eltérő. Az ultravívója ugye az felületesen hat, tehát az bőröd felületén néhány milliméter mélységre jut, D-vitamin termelés és a szép esztétikus bőrszín megjelenéséért felelős, tehát attól barnulsz le. Igen ám, de az infravörös, az mélyen bejut a szervezetedbe, és ott sokkal, de sokkal komolyabb dolgokat művel. Biztosan megnézted már, hogy egy autó, ha melléd áll például, vagy egy kereszteződésre, vagy te a zebrán vagy, és egy autó felhúzott ablakokkal megy benne a zene, mi hallatszik ki belőle?
0: Hát a dum-dum.
2: A dum-dum. Igen, na most mi meg itt tapasztaljuk a Balatonparton, hogyha az egyik, a túlparton van egy koncert, akkor a dub-dub az
0: jön.
2: 10 kilométerekre. De nem mondod meg milyen zene, csak a dub-dubot azt hallod. Azért, mert ezek a hosszú hullám-hosszú hullámok, ezek mélyebbre terjednek, messzebb jutnak. Tehát ezért jön ki a dub-dub az autóból, és ezért hallod több 10 kilométerre.
0: A rádiósok ezt máshogy is megközelítjük. Ugye kétféle hang van, van a nem irányított hang, ezek a mély hangok, ez a mély hangtartomány. Ebből szokott lenni általában, mondjuk amikor csupasz stúdióba mész be, és nincsen semmiféle hangkorlátozás, akkor ebből szokott lenni később ilyen vízhangszerűség például. Tehát ezt egy ilyen hangelterelőkkel szokták általában korrigálni. A magas hangok irányított hangok, azok viszont, ugye ezeket a cisszegősöket, meg ilyeneket, ezeket csak direkt hallod. Tehát amikor ott állsz a hangfal előtt, és akkor az mondjuk veled szemben van, akkor ez így működik.
2: Így van az emberi szervezetben is, tehát ez egy fizikai képesség. Tehát amikor a nap süt, akkor nagyon sok hosszú hullám, hosszú sugárzás jön belőle. Ez az infravörös. Na most ez mélyen belehatol az emberi szervezetbe, és egyáltalán nem áll meg a bőrfelületnél. Vannak erre mérések. Tehát a nap sugárzásban lévő infravörös tartományú hullámhozva eső sugarak 8 centiméter mélyen mennek bele az emberi szervezetbe.
0: Az komoly.
2: Az már azért tétel. És ez a sugárzás hatással van a sejtjeidben élő mitokondriumra. Ugye? Az energiatermelésére. A mitokondrium az olyan a sejtedben, mint a motor az autóban. Tehát ez működteti a sejtet. Igen, ám csak amikor a motor dolgozik az autódban, mi az, ami úgymond melléktermékként termelődik? Nagyon fontos dolog. Tehát a motor ad energiát, viszi az autódat, de közben hőt is termel, ugye? Tehát melegszik. Tehát az a lényege, hogy vezesd el ezt a hőt, ezért van minden motornak valamilyen hűtése, vízhűtés, léghűtés, olajhűtés, minden. Hűtöd a motort, hogy tartósan tudjon működni, igaz?
0: Tökélete.
2: Tehát nagyon lényeges, hogy a hűtése rendben legyen. Na most ugyanezt kell tenni a mitokondriumokkal is, mert ugyanilyen energiatermelő egységek, és elképesztő mennyiségű, ők nem hőt termelnek, hanem keletkezik oxidatív stressz, tehát reaktív oxigén gyökök keletkeznek, akkor, amikor működik. És ez elhozná a mitokondrium károsodását. Tehát abban a pillanatban, ha ezzel nem foglalkozunk, akkor innentől kezdve a mitokondrium működésénél felszabaduló ilyen káros anyagok tönkre fogják tenni ezeket a kis nanomotorokat. És akkor elégtelen lesz a máj működés, a szív, a vese, cukorbeteg leszel, elhízol, magas vérnyomás, autóim.
0: Tehát akkor demencia. Az ilyen típusú sugárterheléseknél gyakorlatilag vissza kell hűteni őket.
2: Nem csak egyáltalán munka közben, tehát ha ő végzi a munkáját és termeli neked az energiát, akkor is mindig kell neki hűtés, és majd
0: ezért a nagyhűtésnek a bőrön keresztül.
2: Nem, mert itt most nem effektív hőről beszélünk, hanem mondom ezek a reaktív gyökökről. És ezeknek a reaktív károsító oxigén gyököknek az eltüntetésében lesz szerepe a napsütésnek. Oké, tehát Ezt eddig senki nem vitatja. Aztán mára kiderült, hogy a mitokondrium meg is termeli a saját hűtését, tehát csinál egy melatonin, halottál melatoninról, ugye? Ez a sejten belüli melatonin, és ennek van szerepe ezeknek a sejteknek a hűtésében és az oxidatív stressznek a megoldásában, vagy semlegesítésében, és most a lényeg, a bejutó napsütés fokozza a mitokondrium védelmet, többek között a melatonin termelés is nő napsütés hatására, még egyszer mondom, a sejten belül. És nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy mindig visszanyúlunk ez a COVID történethez, mert ebből tanulni kell. Tehát az a lényeg, hogy ott voltak ezek a speciális receptorok, amin keresztül bejutott a COVID az emberi sejtekbe, az ACE2 vagy AC2 receptor, és az a lényeg, hogy kiderült, hogy ezek a receptorok a sejtek hűtésében elképesztő fontos szerepet játszottak, és kiderült, hogy na itt akkor azon a rendszeren keresztül támadott a COVID, ami a hűtésben nagyon-nagyon fontos. És az autós példa lesz, de csak sajnos holnap, hogy autók mennek az úton, és hogyan fogjuk tudni ezt betegségekhez kapcsolni, és ki az az autó, aki tovább jut, vagy miért jut tovább. De ez egy nagyon érdekes gondolatkísérlet lesz, és szerintem holnap folytassuk ezt.
0: Jó, tartsanak velünk holnap is. Mindenféleképpen az adásokat visszahallgathatják a csak10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönjük, jó pihenést kívánunk neked, Nára. Szia-szia!
2: Szervusz! Something about you. Way I'm looking at you. What I keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Jó reggelt, augusztus 19-e van, nem sokára már indul a hosszú hétvége, és ha ma megy vásárolni, akkor számítson arra, hogy hát nagy tumultus várható majd az üzletek parkolóiban, na meg bent az üzletek vásárló tereiben, ugye jön a szokásos kérdés, voltál bótba? Nem lesz bót, de csak 20-án lesz boltzár, vagyis holnap, hiszen csak ez az egyetlen egy nap, ami ünnepnap, illetve munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek, már egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartása már lehet vásárolni a boltokban, viszont holnap nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeleti rendszerint működő gyógyszertárak, az újságosok, az önálló virágboltok, az édességboltok, a vendéglátó és szórakozó helyek. Így 20-án a plázák is nyitva lesznek, de a bennük lévő üzletek valószínűleg nem. A bevásárlóközpontban lévő mozik, szórakozó helyek, az egyes vendéglátó egységek azonban egyéni döntés alapján nyitva tarthatnak, és nem csak a plázákban, hanem máshol is. További információ pedig 9-kor jönnek a frissek ismételten a Besten.
1: Mindenből a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csaknem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Itt a szerda augusztus 19. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, és itt a Best Reggel, és itt vannak az aktuális programok. Én már amúgy érzem a hagymás alap illatát a bográcsból. Ha jókat szeretne enni, akkor irány ma a Borbányai családi nap és főzőverseny, Margaretta utca 50, hiszen az udvari főzőverseny már néhány perce elindult, és a játékos sorvetélkedőkre pedig 11 órától kerül sor. Délben kenyérszentelés, eredményhirdetés, és nagy valószínűséggel meg is lehet majd kóstolni a finomságokat. Ha pedig mozgást is szeretne beépíteni a hosszú hétvégébe, akkor pénteken 9:30-tól jóga lesz majd a Városi Stadion szabadidősport központban, szombaton 9 órától napindító kezdő jóga szintén, viszont itt a helyszín már a Bújtosi Városliget, vasárnap reggel pedig lehet egy jót sétálni, 8 órától Nordic Walking az erdei tornapályánál. A koncertre vágyik, erre is van lehetőség. A mai napon a Fusion Waves érkezik Sóstóra, funky és smooth jazz zenékkel, szombaton pedig a True Band modern gospel rockkal. A helyszín itt a sóstói piac területe, az időpont pedig este 7:30 és 7:30 között. Most fehér.

0: tegnapi nap folyamán viszonylag sokat hallottuk a szirénákat itt Nyíregyházán, hogy milyen események voltak, kiderül Rutkai Dér Vivientől, érkeznek a Besten a katasztrófa védelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, úgynevezett téves jelzések is akadtak. Tegnap az azt jelenti, hogy érkezik egy bejelentés, de esetleg mégsem szükséges a tűzoltói beavatkozás, de elmondható a tegnapi nappal kapcsolatosan, hogy csendesedtek a szabadtéri tüzek. Erre vártunk is valahol, meg számítottunk is, hiszen említettem tegnap reggel, és te is, Norvi, hogy megérkezett a várva várt eső, ami többek között a természetnek is egy kis felüdülést hozott. Tegnap nem volt nagy kiterjedésű szabadtéri tűz, igazából szemetet égettek 2 négyzetméteren egy térségbeli településen, azt kezelték a tűzoltók, műszaki mentések miatt azonban volt beavatkozás, árokba csúszott egy személygépkocsi tegnap reggel a 36-os számú főút 45-ös kilométer szelvényénél Nyíregyháza közelében. A járműben 2 utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelés ideje alatt biztosították a helyszínt, majd kerekeire állították az autót. Lehasadt faágat távolítottak el tegnap dugólétrával, motoros láncfűrésszel az Ibrányi önkormányzati tűzoltók városuk Lehel utcai iskolájánál, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig Nyíregyházan a Sátor utcában távolítottak el motoros láncfűrésszel egy kerítésre dőlt veszélyt jelentő fát. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk nektek szépen.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: Holnap indul a hosszú hétvége, jó legyünk jó fejek, ma délutántól indul a hosszú hétvége. Viszont holnap várják önöket a Sóstói Múzeumfaluba, ahol csokorba szedték a nap eseményeit úgy, hogy a család apraja nagyja találjon kedvére való programokat. A látogatók például megismerhetik az aratás és a cséplés egykori munkafolyamatait, lesz majd kenyérkóstolás, népi vásár és táncház is. A gyerekeket pedig kézműves foglalkozások, kosaras körhinta és népi játszó udvar is várja. Ráadásul fontos info, hogy ezen a napon ingyenes a belépés a nyíregyházi Konzenben. Start holnap 10 órától, ekkor lesz majd a kapunyitás, és este 6 órától lesz majd a kapuzárás. Csak hogy ne legyen kapuzárási pánikunk, előre szólok, hogy szombaton megint lesz kertmozi a Korzó mellett, ugye a Korzó téren, este 8 órától a Valami Amerika 1 lesz majd vetítve, természetesen ez is ingyenes, akár már este 6 órától lehet érkezni, lesz majd büfé, amit viszont érdemes magunkkal vinni, piknik, szék, pléd, egy szóval valami időalkalmatosságot, ráadásul még az időjárás is jónak tűnik. Este 8 óra, szombat Valami Amerika 1, a Korzó mellett.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás sehol nem tapasztalható. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi út, Búzatér és Szénatér közötti részen. A munkálatok miatt forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. Távhővezeték, korszerűsítése zajlik az északi körúton, emiatt megváltozott a gyalogos közlekedés rendje, figyelmesek legyenek. Szintén útfelújítási munkálatokat végeznek a Lobogó, Bánki és Törpe utcákon. A munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban ne álljanak meg. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Dog,

0: tudom, hogy akarod.
1: Ma már több lesz a napsütés, mint tegnap volt, csapadék nem igazán várható, pedig jöhetne, de úgy néz ki, hogy erre pici az esély, és egy kellemes 26 fok vár minket majd délutánban a Nyíregyházán. Hétvégére visszamelegszik a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy pénteken akár 35 fok is lehet a hosszú hétvége első napjaiban. Köszönöm a reggelt, ennyi volt már a Best reggel, a hosszú hétvége folyamán is találkozhatunk, tehát csütörtökön és pénteken is együtt indíthatjuk a napokat, annyi, hogy kicsivel tovább alszunk, de szerintem ezen senki nem sértődik meg. Reggel 8 órakor találkozunk holnap, én Simon Norbert vagyok. Ez pedig a Best FM.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán, az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A Skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszti kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a Csónakházó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatást Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion Szabadidő Sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jógázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Nagyon-nagyon kellemes szép szerdát kívánok, 2026. augusztus 19-e van, és ma a hubákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Holnap kezdődik a négy napos hosszú hétvége. Rádiózzunk együtt, itt a 103.9-en, a Best FM-en.

Augusztus 19-e van, Isten éltesse a hubákat, ez egy magyar eredetű férfi név, és hát szorványosan ritkán fordul elő idehaza. A hubák ünnepelhetnek még november 14-én, és Huba volt az egyik honfoglaló magyar törzs vezérének neve, így honosodott meg a név idehaza. Ezt a nevet kapta Bartos Huba nyelvész, sinológus, Buzás Huba költő, Mózes Huba irodalomtörténész, illetve Rózsa Huba katolikus pap, teológus. Holnap az Istvánokat köszönhetjük fel.

0: Néha úgy érezzük könnyű, néha pedig azt érezzük, hogy hát nem zökkenőmentes egy hullámhosszra kerülni a kutyánkkal. Amióta a kutya az ember mellett van, neveljük, tanítjuk, de a módszerek sokat változtak. Maglóczky Tibor kutya kiképzővel korábban arról kezdtünk el beszélgetni, hogy jó pár évvel ezelőtt egy olyan tendencia volt és uralkodott a kutya kiképzésekben, amikor nem volt jutifalat, nem volt simogatás, nem volt kedves szó, szigorral, következetességgel nevelték az ebeket. Szerencsére ez már a múlt, de vajon milyen trendek vannak még, amelyek manapság és követőkre találnak? Ma ez lesz a témánk.
1: Ugye a televíziós csatornák is tele vannak mindenféle sorozatokkal, ahol a Szezám Millertől kezdve nem tudom, mindenki ugye mutatja, hogy problémás kutyákból is hogy lehet nem problémásat csinálni, tehát hogy mintha egyre több ilyen irányzat lenne.
2: Hát most megint szét kell választani ezeket a dolgokat, tehát is említettél egy nevet,
1: igen.
2: De van több ilyen kiképző, igen, akik igen. Mondjuk a tévéadások miatt úgymond híresek, viszont vannak olyan emberek, akik nem kerülnek a tévéképernyőjére, és nagyon ügyesen megoldják ugyanúgy hasonló módszerekkel ezeket a dolgokat. De ketté kell választani a dolgot, hogy most kiképezünk egy kutyát, neveljük a kutyát, vagy valamilyen problémát oldunk meg. Tehát mondjuk itt az amerikai úriember esetében, igen. Ő problémákat old meg.
1: Igen, problémás ugye, kutyákat.
2: Sokan támadják, igen, hogy ott az nem kiképzés, persze, mert nem az volt a cél, hogy üljön le a kutya, meg feküdjön, meg ugorjon akadályt, hanem ne balhézzon össze a másik kutyával, ne harapja le a gazdi arcát, hogyha leül mellé a kanapéra, akkor sem, hogyha egy kilós csivava, de akkor sem, hogyha mondjuk egy 80 kilós dogról beszélünk, mert mind a kettő lehet agresszív, ja, mind
1: persze.
2: A kettő lehet kenyérre kenhető, tehát mindig az adott egyet számít, és az adott problémát kell megoldani ott leginkább, ahol ez mutatkozik. Mert lehet, hogy otthon saját környezetben, a lakásban mutatja a kutya ezt a problémás viselkedést, az udvaron séta közben nem mutatja. Tehát nyilván akkor oda kell menni, ott kell megoldani. Különböző módszereket lehet használni, de a lényeg, hogy ismerjük a kutyának a működését, ismerjük a jelzéseit. Milyen jelzést mutat a kutya? Hogyan áll a füle? Hogyan áll a farka? Milyen a testbeszéde? Liheg, nem liheg, becsukta a száját, lemerevedik, borzolja a szőrét, lelapul, sunyin néz. Tehát sok mindent lehet sorolni. Ugye ezek a jelek, hogyha a gazdi nem veszi észre, átsiklik fölötte, akkor a kutya tovább fog lépni, és akkor általában ebből jön a probléma. Tehát nagyon fontos az, hogy legyünk tisztában a kutyának a jelzéseivel, a testbeszédével, akkor sokszor meg lehet előzni ezeket a kialakuló problémákat. Viszont a másik oldala az, hogyha nem vesszük észre, és a kutyára ráhagyjuk, vagy sok esetben általában a kistesti kutyáknál még viccesnek is tűnik,
1: igen,
2: hogy nézd már, bokán harapott meg, jaj, nem lehet leülni tőle, mert a vasárnapi ebédnél, hogyha valaki mondjuk hozzáér az asztal alatt fekvő kutyához, akkor megharapja, és akkor azt mondják, hogy jaj, de kis cuki-muki, de 5 év múlva már nem olyan vicces.
1: Persze.
2: Viszont az 5 év, ha eltelik, a kutyában ez olyan szinten rögzül, hogy utána nehéz kizökkenteni. Uh-huh. Nyilván itt is vannak esetek, hogy oda megyünk, és akkor puff, egyszer beavatkozunk, megértettük a kutyával, hogy ezt nem szabad, viszont ott a gazdinak a felelőssége, hogy ezt majd be is kell tartatnia vele. Viszont vannak olyan kutyák, amikkel meg elég sokáig kell foglalkozni, mert akár hosszú hónapokig, hogy kizökkentsük abból az állapotból, amiben a gazdi végülis bele kényszerítette akarata ellenére.
1: Igen, nem direkt, igen.
2: Mert ráhagyta, hogy cuki-muki, jaj, de jó, harap,
1: igen.
2: De ez nem jó. Úgyhogy a módszerekre visszatérve, tehát vannak irányadó szakemberek egyébként, mindegyik jó a maga területén, és meg tudja oldani a problémákat. Ami nagyon fontos nekünk, gazdiknak, kiképzőknek, hogy nem szabad leragadnunk egy-egy módszernél. Az a jó, hogyha megismerünk minél többet. Megismerek többféle módszert, mert nem minden módszer alkalmazható ugyanabban a helyzetben, ugyanannál a kutyánál, ugyanannál a gazdinál. És jó, hogyha én több helyről összetudom rakni magamban, hogy oké, ezt láttam ennél, hallottam, használtam, működik. A másik módszer az megint működik, harmadik, negyedik, ötödik, igen, de az adott szituációban lehet, hogy most az első módszerből meritek mondjuk 80%-ot, a másodikból 10%, a harmadikból megint 10%, és akkor összerakom, tehát van egy ilyen megoldás.
1: Igen.
2: És a lényeg, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk, és ehhez kell a gyakorlat, hogy ezeket viszonylag gyorsan tudjuk alkalmazni az adott szituációban.
1: Meg hogy figyeljük a kutyánkat, hogy mire vevő, mivel tudjuk motiválni, hogyan tanítható. Nagyon sokat tanultunk ma is, Tibi, nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen.

Augusztus 19-e van, ma hubákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk a kalendáriummal. Az első dátumunk az időszámításunk utáni 68-as év, tehát ide fogunk most jó messzire visszautazni az időben, amikor is a Római Birodalom jelentős politikai átrendeződésen ment keresztül. Ekkor zajlott le az úgynevezett Julio-Claudius dinasztia bukása, a szenátus árulónak minősítette Nérót, aki elhagyatottan öngyilkosságot követett el, menekülve a büntetése elől. Ezt követően Galba elfoglalására kerül sor, majd egymást követően rövid uralkodások jön.

A tájföldiek népszavazáson elfogadták az ország új alkotmányát 2007-ben, 2008-ban pedig átadták az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát, így tehát teljessé vált a stráda Budapesttől Letenyéig. Híres szülötteink is vannak. Augusztus 19-én született Szász Péter, Balázs Béla díjas magyar filmrendező 1927-ben, Bill Clinton az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke 1946-ban, Knézi Jenő magyar sportújságíró riporter 1944-ben, Karácsony János az LGT-ből 1951-ben, Mihály Győző Jászai Mari díjas magyar színész érdemes művész 1954-ben, míg Körösi András magyar színész 1966-ban.

Négy film debütál a hazai mozikban augusztus 20-án, már is mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Jön a Velázquez rejtély című francia dokumentumfilm. Velázquez a királyok és a hétköznapi emberek festője volt, a barokk művészet egyik legnagyobb mestere. Mégis felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy Manet, Picasso vagy Dali által is csodált alkotó máig kevésbé él a köztudatban, mint sok kortársa. Hát ebből a dokumentumfilmből valószínűleg megtudjuk a választ is. Érkezik majd a Köztünk járnak című ausztrál-amerikai horror film 16-os karikával. Még szerencse, hogy van az a vörös ajtó, hiszen az elválasztja az oda át a távol világát, ahol démonok élnek és a miénket. Átjutni szörnyű, de amíg az ajtó csukva marad, nincs baj. De mi lesz, ha egyszer valaki szélesre tárja az ajtót? Kiderül a filmből. Érkezik a Moxi Cica nagy utazása, ez egy holland-belga animációs film, a gyerekeknek szól. Moxi az elkényeztetett házi macska nyaralás közben eltéved, és egy kalandos utazáson keresztül talál vissza csak otthonába. Utitársául a legváratlanabb bajtársak szegődnek, akiket egy macska csak el tud képzelni. Egy mókás, butuska kutya és egy öreg bölcs madár. Mix Moxi, Moxi Cica a nagy utazása, ez az animáció címe. És érkezik még egy film, a Zendülés, ez egy angol-amerikai akciófilm Jason Statham főszereplésével. Cole Reed szemtanúja lesz milliárdos főnöke meggyilkolásának. Ráadásul rá akarja húzni valaki a vizes lepedőt, és hát felszáll egy teherhajóra, és egyszemélyes keresztes hadjáratot indít a valódi elkövetőkkel szemben. Közben persze egy nemzetközi összeesküvés nyomaraira is rábukkan. Hát erről szól a film, Zendülés a címe. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a Józsavárosi Napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a Józsavárosi Napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyiregyháza.hu. A Józsavárosi Napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéiket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes szép délelőttöt kívánok. Én Szendi Hajni vagyok, és hát hamarosan azokról lesz szó, akik álmukban beszélnek. Érdekes azért, amit az ember egy-két éjszakat tud hallani, nem?

Sokan beszélnek éjszaka alvás közben, hát van, aki titkokat is kifecseng. Az alvás közbeni beszéd pedig alapvetően nyilván ártalmatlan, azonban, hogyha rontja az alvás minőségét, esetleg a velünk egy helyiségben alvó pihenését is zavarja, hogy még éjszaka sem áll be a szánk, akkor érdemes lehet a végére járni, hogy tulajdonképpen mi is váltja ezt ki. Az alvás közbeni beszéd, azaz a szomnilolkvia, az alvászavarok egy formája, hogy milyen gyakran fordul elő, mennyi ideig tart, illetve hogy érthetően vagy halandzsázva milyen hangerő hangzik el, az számos tényezőtől függ. Az alvás közbeni beszéd különféle szakaszokban nyilvánulhat meg. Van az első és a második szakasz, ezekben a szakaszokban az álmában beszélő nem alszik olyan mélyen, a beszédét sokkal könnyebb így megérteni. Ilyenkor teljesen érthető mondatokat is mondhat, vagy akár egyfajta diskurzust is folytathat, tehát beszélget. A harmadik és a negyedik szakaszban az álmában beszélő már mélyebben alszik, és a beszédét általában sokkal nehezebb megérteni. Jellemzően inkább nyögdécselésnek vagy halandzsának hangzik, amit mond. Az alvászavar súlyosságát az határozza meg, hogy milyen gyakran fordul elő. Enyhe az alvás közbeni beszéd, hogyha havonta kevesebb, mint egyszer fordul elő. Mérsékelt az alvás közbeni beszéd, hogyha hetente legfeljebb egyszer fordul elő, és nem zavarja a szobában tartózkodók pihenését. És súlyos az alvás közbeni beszéd, ha hetente többször, akár minden éjjel előfordul, és ez már zavarhatja a szobában tartózkodók pihenését is. Hogy mi okozza az alvás közbeni beszédet, azt a tudomány egyébként a mai napig is vizsgálja. Ami biztos, hogy gyakrabban fordul elő gyerekeknél és férfiaknál. Egyes források szerint genetikailag is örökölhető a hajlam. Az alvás közbeni beszéd kiváltó oka lehet a betegség, láz, alkoholfogyasztás, feszültség, mentális zavarok, depresszió, alvás megvonás. Bár alapvetően ártalmatlan, azonban bizonyos esetekben, például ha már érezhetően rontja az alvás minőségét, érdemes lehet vele felkeresni egy szakembert. Akkor is célszerű kivizsgálni, hogyha azt gyanítjuk, hogy egy másik súlyosabb alvászavarhoz, például az alvási apnoéhoz társul. Bár az alvás közbeni beszéd ellen egyelőre nincs biztonságosan használt és biztosan hatásos terápia, azonban a szakemberek szerint egyes életmódbeli változásokkal visszaszorítható, és akár teljesen meg is szüntethető. Javasolják azt, hogy ne igyunk alkoholt, illetve nehéz ételeket lefekvés előtt ne együnk már meg. Mindemellett sokat segíthet az is, hogyha igyekszünk minél rendszeresebb alvási szokásokat kialakítani.

A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

Szendi Hajné vagyok, és a következő percekben Orville Wright-ra fogunk emlékezni, aki egyébként Daytonban született 1871-ben augusztus 19-én, és hát már gyermekkorában nagyon-nagyon érdeklődött a technikai találmányok iránt, sokszor épített játékokat, kis szerkezeteket. Bátyjával, Wilburrel közösen kezdett el foglalkozni, később a repülés gondolatával, miután olvastak a levegőben való közlekedés korabeli kísérleteiről. Kezdetben kerékpárjavító műhelyt működtettek, aztán ez adta meg nekik az anyagi alapot ahhoz, hogy tudjanak kutatni is. A testvérek hatalmas lelkesedéssel tanulmányozták a madarak repülését, aztán terveztek ebből adódóan egy siklót. 1903. december 17-én Kitty Hawkban Orville hajtotta végre az első motorral hajtott, irányítható és tartós repülést, amely mindössze 12 másodpercig tartott. Ez a pillanat azonban hát nyilvánvalóan a repülés történetének a kezdetét jelentette. 12 másodperc, és minden megváltozott. A testvérek közül hosszabb életű volt Orville, Wilbur 1912-ben meghalt tifuszban. Továbbra is dolgozott, aztán egyedül a repülés fejlesztésén, tanácsadóként, kutatóként is. Élete során is elismerték a tudományos világban, szinte mindenki úgy tekintett rá, mint az emberi repülés egyik atyára. 1948-ban hunyt el, de a neve örökre összefonódott a repülős történetével. Egyszer azt mondta, ha mindannyian abból indulnánk ki, hogy amit elfogadott igazságnak tartanak, az valóban igaz, alig ha lenne remény, hogy előre tudjunk lépni.

Augusztus 19-e van, és ma van a humanitárius világnap, amely arról szolgál, hogy tisztelettel adózzunk azoknak a humanitárius munkatársaknak, akik a válságok idején embermentő feladatokat látnak el. Gyakran úgy, hogy kockáztatják az életüket. A nap a 2003. augusztus 19-ei bagdadi ENSZ székház elleni bombatámadás áldozatainak emlékére jött létre, melyben 22 humanitárius dolgozó meghalt, köztük Sergio Vieira, De Mello, a magasrangú ENSZ tisztviselő is. A nap célja, hogy növelje a közvélemény tudatosságát a humanitárius segítségnyújtás fontosságáról, és az érintettek támogatását is elősegítse. Az ENSZ 2008-ban hivatalosan is deklarálta ezt az emléknapot, és hát az esemény célja a humanitárius erők, civil szervezetek munkájának elismerése, emellett arra is ösztönöz mindannyiunkat, hogy álljunk ki a háborús övezetekben élőkért, és azokért, akik ott segítenek. Egyébként ma nem csak a világ humanitárius napja van, hanem a fotográfia napja, és az orángutánok nemzetközi napja is.

Szendi Hajni vagyok, és mondom, hogy alakul a holnapi nap időjárása idehaza, hogy indul el a négy napos hosszú hétvége, illetve az állami ünnepünkön, ugye az augusztus 20-ai Szent István napon milyen lesz az idő. Szóval holnap gomoly felhős, de napos idő várható, viszont zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet élénk lökések is kísérhetik. Holnap hajnalban 12-21, délután 29-34 fok valószínű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csaknem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat. A csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küz majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, ha a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb egy óra múlva jönnek majd friss hírek, ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en, Szendi Hajni vagyok, hamarosan elhagyjuk Magyarországot és európai túraútvonalakat ajánlok majd, aztán főzünk egyet Friedrich Antal Schiffel, szó lesz arról is, hogy hogy alakulnak a programok holnap Budapesten, ugye az augusztus 20-a kapcsán, és elmondom majd, hogy nem véletlenül kétféle az alufólia két oldala.

Lépjünk ki innen Magyarországról egy picit. Hamarosan vége ennek a hihetetlenül meleg nyárnak, aminek jelentős részét nyilván a nap előli bujkálással töltöttek sokan. Ősszel szerencsére már egészen más a helyzet, és a legjobb időszak ez arra, hogy egy kellemes túrázás alkalmával élvezzük a friss levegőt, fittek maradjunk, és megcsodáljuk a megkapó tájakat. Most a Roadster oldal összehozott egy-két helyszínt, amit érdemes felkeresni, mert hogy Európa 10 legjobb országát választották ki túrázási szempontból. A mediterrán ösvényektől kezdve egészen az északi hegyekig találunk itt túraútvonalakat. Na itt van mindjárt Portugáliában egy olyan, amely a perzselő nyarairól és gyönyörű strandjairól ismert. Portugália azonban több mint nap, tenger és homok, elvégre a kontinens legcsodálatosabb gyalogtúra útvonalával is büszkélkedhet. A Seven Hanging Whales Trail az Ágrév partvidéken húzódik, ott található a híres bengáli barlang. Érdemes végigjárni a tengerparti ösvényt is, amihez drámai vörös homokkősziklák adják a hátteret. A tengerparttól távolodva pedig ott van egy lélegzetelállító nemzeti park a bevállalósabb túrázóknak. Az Alpoktól kezdve a bordói szőlős kertekig Franciaországban minden alkalomra találni gyalogtúrát és persze bort. Ha szeretnénk egy kicsit eltávolodni Párizs fényeitől vagy a mediterrán tengerpartoktól, akkor a vidéki túrázás Franciaországban a legjobb opció. A Mont Saint-Michel zarándokút leginkább apálykor járható, de vezetővel ajánlott mindig nekivágni. Megéri, mert elvisz minket egészen egy kis szigethez, délebre a Verdon-szurdokot járva csodálhatjuk meg a folyók és hát a lenyűgöző táj szépségét. Németországban annyi gyönyörű erdő, folyó és hegyvonulat található, hogy tulajdonképpen nem is értjük, hogy hogyan lehet mindezt pillanatok alatt bejárni, amíg talán elviselhető kategóriába sorolható német nyarak jól illenek a túrázáshoz és a mesebeli kastélyokat bemutató útvonalak felfedezéséhez. A rajnai kastélyok útvonalán pontosan ezt lehet csinálni, persze ősszel is. A festők útja számos film és tévéműsor hátteréül szolgál. Németország legszebb túraútvonalának tartják. A nagy norvég természetben elmerülni egészen megindító lehet. Például egy savanyított heringgel teli uzsonás dobozzal felmászhatunk a festő és drámai pulpitrokra, vagy felfedezhetjük a dél-norvégiai fjordokat, lenyűgöző látványt nyújtanak ezek. Az ambíciózusabbak Európa legmagasabb csúcsára is feljuthatnak. És itt van még Svájc, és hát nem is hagyhatjuk ki, a csokoládé, a kakukkos órák és a szenzációs hegyvidéki tájak hazájában. Az Engelberg-féle ösvényen lehet igazán megélni a panorámát, miközben belélegezhetjük a friss alpesi levegőt, vagy megmászhatjuk az Alpok egyik legmagasabb csúcsán. Spanyolországban sem csak a városi túrák vannak, napfényben fürdőző mediterrán ösvények is hívogatnak minket Spanyolországba. Végigjárhatjuk a spirituális Caminót, melynek végén egyébként egy katedrálishoz érkezünk. Az olasz konyha és az ókori műemlékek jól ismertek Olaszország kapcsán, de egy túrázás beiktatása az itáliai nyaralásba, őszülésbe megszakíthatja a véget nem érő gelatózást és a kolosszeumi kirándulásokat. A Szelherberg Traversen vadon élő állatokat figyelhetünk meg, a kékösvény mentén haladva pedig megcsodálhatjuk a kristálytiszta óceánt és a színes városokat. És végül, de nem utolsó sorban, azért itt van még egy-két ország, ahol gyönyörű túraútvonalak vannak. Az Egyesült Királyság, aztán Izland, hát az az egész úgy, ahogy van, gyönyörű a hihetetlen mennyiségű gejzírrel, a tűz és a jégszigete. Írország, ó, szívem csücske, az időjárás persze ott kiszámíthatatlan, a mérsékelt éghajlat miatt viszont tökéletes a túrázáshoz, és átélhetjük a híres ír vendégszeretetet, amikor például végig sétálunk az óriás ösvényen, amit így hívnak. Szóval Európa számtalan csodálatos természeti kincset rejt, amit túrázva is felkereshetünk.

0: Dúskálunk a gyümölcsökben, szerencsére Magyarországon, bár azért szerintem akinek van otthon gyümölcse a kertben, fán vagy bokron, azért tapasztalja, hogy hát van egy kis kilódó fázis, ami eddig jól érezte magát, most már nem biztos, és olyan is jól érzi magát nálunk, amiről nem is gondoltuk, hogy valaha ott lesz az udvarunkon. Nekünk a ribizli az tutti filmú. Kiment, kész, ennyi volt. Az egresből még van egy csenevész, bokor, vagy egy ilyen kis fa, de én nagyon szeretem az egrest és a ribizlit is. Ma ez lesz az alapanyagunk a konyhában, Friedrich Antas séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Igen, azért is gondoltam, hogy a ribizlit meg az egrest egybe rakom, mert ezt annyira érdekes dolgot hajtottak végre, hogy ezt a kettő gyümölcsöt keresztezték, és ebből lett a josta például.
0: Na.
1: Ha tudod, hogy miért, vagy nem. Az a ribizli és az egresnek a kereszteződése, és egres szemű, de édesebb gyümölcs alakult ki, de hasonlóan sok munka van vele, hogy leszett a végét, meg az elejét, mint az egresnek, de ilyet is csináltak, de ez csak mellékes ebből a szempontból. Én a ribizlit jobban szeretem egyen, mint az egrest. Uh-huh. Mindkét bokrom volt, nagyon szépen termett a ribizli álom. Olyan ribizli termésem volt, hogy könyv szökött
0: a szememben
1: az
0: éremtől.
1: Mert hogy meghalt a ribizli.
0: Na mondom, nálunk is.
1: Így van, úgyhogy újra kell majd alkotnom ezt a dolgot, mert nagyon szerette itt, aztán valamiért egyik évről a másikra nem.
0: De neked hogy halálozott el? Mert nekünk a levélen lett ilyen, nem tudom, ilyen kelések, szóval gusztustalan.
1: Igen, és aztán az egész elszáradt.
0: Annyi,
1: az egész,
0: ja,
1: így van.
0: Na,
1: valami felütötte a fejét. Annyit tudok, hogy elméletileg és gyakorlatilag 17. század környékén jelent meg Európában ez a gyümölcs, különben ez egy vadon termő valami ilyen gyümölcs volt, és az erdőből nemesítették az emberek a kertbe. Úgyhogy ez egy ilyen általános, elméletleg most is lehet kapni, találni vadon ilyen.
0: Én azért nem kóstolgatnám ott az erdőben, nem tudom valami.
1: Érdekes, hogy az erdőben többek között a feketét lehetett találni, ez a piros meg a fehér, mert a nemesítés után alakult ki. Uh-huh. Így már tudod, hogy piros, fehér, ja, meg fekete az általános a ribizliből. Az egresből is, a zöldön kívül is vannak még pár színű verzió, de hát ki hogy szeret. Én szeretem az egrest különben, de azért nem kezdek el rohanni érte, hogy jaj, most mindenképp vegyek. Úgyhogy amíg termett a kertbe, addig úgy el voltam vele, és akkor eszegettük, meg próbáltam valami dzsembe belevarázsolni, de most nem egy dzsembe raknám bele, hanem egy pavlova tortába raknék ribizlit is, meg egrest is, és akkor így variálnám össze. Úgyhogy ennek a receptúráját raktam föl, vagy pontosabban rakom föl az Antisét az amatőr oldalra, mert ez a pavlova az egy nagyon könnyű, nyáron is könnyen elkészített, és jó, tényleg egy könnyű torta, tudod,
0: ja,
1: hogy melyikről van.
0: Igen,
1: szó,
0: tudom, már beszéltünk róla egy párszor.
1: Nem is ragozom.
0: Egyébként én a napokban egres levest tettem.
1: Egres leves. Így van. Nagyon
0: és ott az ahogy mindig szoktad mondani, hogy az édes és a sós, itt pedig az édes és a savanyú. Volt egy, igen, nagyon izgalmas találkozás. Nekem egy kicsit túltolták a cukrot benne, tehát az annyira nem jött be.
1: Egy kis mentalevővel is lehet variálni az egrest, úgyhogy jó,
0: igen,
1: jó teszek.
0: Jó, igen, akkor különleges torta, különleges alapanyagból, az Anti Séf az amatőr oldalon. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Szendi Hajni vagyok, augusztus 20-ára készülünk, ami ugye holnap lesz, és az ország számos pontjáról szoktak az emberek a fővárosba utazni, hogy megnézzék az ottani ünnepséget. Nos, jelentős változásokkal készülnek a szervezők az idei államalapítási ünnepre. A megszokott nagyszabású tízijáték helyett ugyanis a vizuális elemekre helyeződik a hangsúly. A fővárosi augusztus 20-ai programsorozat idén 5 napos, a központi tűzijáték mindösszesen 10 perces lesz holnap, és több vidéki településen egyébként fel sem lövik a rakétákat biztonsági, illetve állatvédelmi okokból. A fővárosi események a megszokott állami protokollal indulnak holnap reggel. 8 órakor a Kossuth téren a zászló felvonással és a tisztavatással kezdődnek a programok. Ezt követi a dunaparti rakpartokról is jól követhető katonai és légi parádi. Az esti látványosság 21 órakor startol. A nagyjából 30 perces audiovizuális show a Kárpát-medence megszületésének történetét dolgozza majd fel. A parlament homlokzatára tervezett fényfestéssel is kiegészítik. Ennek a produkciónak a záró akkordja lesz a 10 perces tűzijáték, amelyet a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról láthatnak majd a legjobb szögben a kilátogatók. A szervezők álláspontja szerint a hagyományos rakétázás önmagában elavult látványelemnek számít, ám a nap szimbolikája miatt nem hagyták el teljesen. A hangsúlyt viszont a komplex fényfestéssel és vetítéssel kísért összművészeti élményekre helyezik át. Budapesten összesen 10 helyszínen várják a látogatókat, érdemes felkeresni a főbb csomópontokat, mindegyik más jellegű kikapcsolódást kínál. Margit sziget, Műegyetem, Városliget, Szent István tér és Bazilika, Kossuth tér, Budai vár, Szabadság tér, a Duna, a Várkert rakpart, a Parlament és a Kossuth tér az, amelyik hát különféle helyszínként különféle programokkal várja a kilátogatókat. Egyébként nem mindenhol úgy alakul a program, mint a fővárosban. Tatabányán a rendkívüli asszály és a kiszáradt növényzet miatt a hatóságok a csónakázó tóhoz tervezett augusztus 20-ai látványosság törlése mellett döntöttek, amit a fokozott tűzveszéllyel és a lakosság biztonságával indokoltak. Hódmezővásárhelyen a kisállattartók nyugalma élvez elsőbséget. A város korábbi határozata értelmében amúgy is csak minden második évben tartanak pirotechnikai bemutatót. Az 5 napos Szent István napokat és a 20. borfesztivált egyébként augusztus 19-én, tehát ma megnyitották és 23-áig tartják meg. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozata a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint 1/3-ából egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, írta a belügyminisztérium. A budapesti rendezvénysorozat összköltségvetése 4 milliárd forintot tesz ki. A szervezőkre komoly nyomás nehezedett, hiszen a szokásos 8 hónap helyett mindössze néhány hét állt rendelkezésükre a megvalósításhoz. A kilátogatóknak azt tanácsolják, hogy a nehézkes parkolás miatt lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek, és indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék az aktuális időjárás előrejelzést.

Na, ki hogy használja az alufóliát? Kitekerem, belecsomagolom, amit akarok, aztán körülbelül én ennyit foglalkozok ezzel a történettel. Ja, meg amikor megpróbálom kibontani, egy csomószor van olyan, hogy valami kis része felakad, tekerem, szakad, szanasz szét az egész. De megmondom őszintén, annyira nem is figyelem, hogy milyen oldalai vannak az alufóliának, pedig állítólag érdemes, mert hogy az alufóliának van fényes és matt oldala is, és hát talán nem is tudjuk, hogy hogyan is kell ezt jól használni. Na, segítek! 10-ből 9-szer, amikor letépünk egy darab alufóliát, akkor úgy használjuk, ahogy éppen a kezünkbe kerül. Tehát a fényes oldal felül, a mat alul, vagy fordítva. Nem szoktunk ezen gondolkodni, pedig a két oldal nem véletlenül néz ki másképpen. Az alufólia szinte minden konyhában ott lapul a fiókban, előkerül húshoz, süteményhez, sült krumplihoz, maradékok lefedéséhez, szendvicshez. Annyira hétköznapi a dolog, hogy nem is gondolkodunk rajta, használjuk, aztán kész. Ha csak lefedünk vele egy tálat a hűtőben, vagy becsomagoljuk a maradékot, akkor egyébként teljesen mindegy, melyik oldal kerül kívülre. Sütésnél viszont már lehet különbség. A fóliához ugyanis könnyen oda tapadhat az étel, és ebben a matt oldal valamivel jobb lehet. Az érdesebb felülethez kevésbé tapad hozzá a tészta vagy a hús, tehát könnyebb lehet levenni róla. A tapadásmentes bevonattal készült fóliáknál a gyártók is azt szokták javasolni, hogy a matt oldal kerüljön az étel felé. Ha húst, zöldséget sütünk, és közvetlenül a fóliára tesszük, a matt oldal kerüljön az étel alá. Ha pedig lefedjük ezt az ételt, azért, hogy ne száradjon ki, hogy ne piruljon meg túlságosan a teteje, akkor pedig a fényes oldal legyen kifelé. A legtöbben egyszerűen úgy használják tehát az alufóliát, ahogy éppen sikerül letépni, de most már tudjuk, hogy hogyan kell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán, az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A Skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszti kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a csónakázó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatás Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion Szabadidő Sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jógázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb 2-kor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Remélem, ezt az órát még együtt töltjük. Szendi Hajni vagyok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hamarosan arra biztatom a hallgatókat, hogy amikor lehet, sétáljanak, aztán Pallagi Alexandra dietetikussal is beszélgetek majd, és nem lesz jó hírem azoknak, akik szeretnének majd télen havat látni, állítólag nem lesz.

nem csak a hosszú séta és az intenzív, hanem már egy pár perces étkezés utáni testmozgásból is profitálhatunk. Ez derült most ki egy friss elemzésből. Az eddig is köztudott volt, hogy a rendszeres sétának számos jótékony hatása van, amelyek mentális és fizikai állapotunkat is pozitívan befolyásolják. Sokan viszont óckodnak tőle, mert unalmasnak, időigényesnek vagy éppen haszontalannak tartják. Számukra különösen jó hír lehet, amiről kutatók nemrégiben számoltak be, hogy az étkezések utáni rövid, akár 2 perces mi a semmi, tehát 2 perces könnyű séta is már érdemben hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez. Már ennyi testmozgás is segíti az emésztést, azt, hogy csökkentsük a vércukorszintünket, és a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát is mérsékli. Az írországi Limeriki Egyetem kutatói 7 témában végzett tanulmány eredményeit összegezték, és arra jutottak, hogy egészségügyi szempontból az étkezések utáni 60-90 perc a legideálisabb a sétára. Ugyanis jellemzően ekkora legmagasabb a vércukorszintünk, vagyis nem érdemes rögtön evés után felugrani az asztaltól, abban bízva, hogy 2 perc szobában sétálgatással letudjuk az egészség megőrzést, nem így van. Az átfogó vizsgálatba bevont résztvevőket egy álló és egy sétáló csoportba sorolták. Mindkettő tagjainak naponta 20-30 percenként aktivizálnia kellett magukat, nem sokáig 2-5 percig. A kutatók megállapították, hogy már néhány percnyi könnyű lassú séta is elég volt ahhoz, hogy a résztvevők vércukor szintje érdemben csökkenjen. Az eredményekből az is kiderült, hogy az elhízott emberek vércukor szintjét már az is pozitívan befolyásolta, ha étkezés után álltak, ahelyett, hogy leültek volna. Ez azonban az inzulin vagy a vérnyomás értékre nyilván már nem gyakorolt említésre méltó hatást. A vizsgálatnak, ahogy azt több szakember is felvetette, számos korlátja volt, de arra mindenképpen alkalmas, hogy megerősítse. Az étkezések utáni séta előnyös lehet a magas vérnyomásban vagy a cukorbetegségben szenvedők számára. A glükóz étkezés után kerül a véráramba, és egészséges embereknél a vércukorszint kismértékű megugrását eredményezi. Bár ez nem abnormális, a kiegyensúlyozott vércukorszint fenntartása különösen fontos a cukorbetegség megelőzése szempontjából, kialakult diabétesz esetén, vagy annak az eredményes kezelésében. A gyaloglással végzett fizikai munka során az izmok felszívják a véráramban keringő felesleges glükózt. A sétál mellett serkenti a vér áramlását, ami létfontosságú az izmok és a keringési rendszer számára. De az sem elhanyagolható szempont, hogy szerotonin termelésre ösztönzi a központi ideg rendszer neuronjait és a gyomor és a bélrendszer bizonyos sejtjeit. Hozzájárul vegyek mellett a testhőmérséklet, az étvágy, az alvás és a hangulat szabályozásához, és persze a kognitív képességek megfelelő működéséhez. Ugye milyen jó az, mikor azt mondjuk, hogy teljesen le van fáradva az ember agya, és akkor azt mondjuk, hogy na, megyek, kiszellőztetem a fejem. Pár perc séta, és már ding, az ember visszakerül oda, hova kellene agyilag. A tartósan fennálló pozitív egészségügyi hatások eléréséhez azonban a szakemberek szerint rendszeres testmozgásra van szükség. Arra, hogy a gyaloglás, mint mozgásformát beiktassuk életmódunkba, és tudatosan szánjunk rá időt, akkor is, hogyha fáradtak vagyunk, vagy ha egy pörgős nap végén már nincs kedvünk kilépni a lakásból, akkor is meg kell ezt tenni. Mindenféleképpen, mert hogy így tudunk az egészségünket nagyon-nagyon sokat tenni. Egyébként szakértők szerint, mielőtt a sétát beillesztjük a napi rutinunkba, fontos, hogy tisztában legyünk a fizikai korlátainkkal, mennyit bírunk egy szuszra, sérülés nélkül megtenni, és ez, valamint aktuális egészségi állapotunkhoz alkalmazkodva kell fokozatosan növelni a mennyiséget. Aki attól tart, hogy gyaloglás közben unatkozni fog, feldobhatja zenehallgatással, hangos könyvhallgatással, meditációval, nálunk a bodza a kutyám ezt megoldja. Baráti társaságban is gyorsan megy az idő, séta közben ráadásul lehetőség van a mélyebb, tartalmasabb beszélgetésekre is. Egyébként mi elég sokat vagyunk együtt a férjemmel, de mindig kutyasétáltatás közben beszélgetünk a legjobbakat, tehát valahogyan ez egyébként teljes mértékben össze is kovácsolja szerintem az embert a párjával. Nos, lift helyett használhatunk lépcsőt is, 1-2 megállónyi távolságot gyalog is megtehetünk, telefonálás közben sétálhatunk, ülőmunka közben pedig óránként azért 5-10 perc rájunk fel, mozgassuk meg az izmainkat, tegyünk egy kört a szabadban, ez mind-mind rengeteget számít az egészségünk szempontjából.

0: A D-vitamin pótlása lesz most többek között a témánk. Pallagi Alexandra dietetikussal itt a Kalóriadóban. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
0: Beszélgetünk arról, hogyha valaki vegetáriánus, annak bármelyik fajtáját is csinálja, vagy vegán, akkor bizony az étrendjében kiegészítő adagokra is szükség lehet, különféle cseppekre, vitaminokra. Kiemelted már a B12 vitamint, aminek hiánya előfordul azoknál, akik ilyen étrendet követnek, de mondtad, hogy mivel sok zöldség, gyümölcs szerepel az ilyen étrendben, a forsabb bevitel megnőtt, tehát a B12 hiánya egy ideig rejtve marad, de nem sokáig. Aztán pedig azt is említetted, hogy a D-vitamin az nagyon fontos, és te, mint dietetikus, azzal szembesülsz, hogy a hozzád forduló emberek közül mondjuk minden második nyáron is D-vitamin hiányos, mert hogy bent van mondjuk az irodában. A kérdés adott, hogyha valakinek ilyen az étrendje, vagy az élete, hogy sokat van bent, nincs kint a napon, akkor egész évben szednie kell a D-vitamint, de vajon mennyit? Mert szerintem az se számít, vagy az is számít, hogy ki hány kiló például.
1: Hát ugye novembertől márciusig mindenkinek napi 2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitele javasolt. Hogyha valakinek ugye esetleg egy jelentős D-vitamin hiánya van, akkor szoktak nagyobb mennyiségű D-vitamint felírni az orvosok, akkor azt javasolt szedni. Én azt gondolom, hogy a 2-4000 nemzetközi egység az úgy biztonsággal bevehető, és hogyha túlsúlyos valaki, akkor nagyobb dózis javasolt, és akkor is, hogyha ugye nagyobb mértékű a D-vitamin-hiánya.
0: Mikor vegyük be? Reggel, délben, este, vagy teljesen mindegy?
1: Hát alapvetően érdemes inkább a délelőtti időszakban, vagy egy maximum itt délig bevenni, mert lehet enyhe élénkítő hatása, tehát én még nem találkoztam ezzel, ugye saját magam részéről, de lehet ilyen. Szóval érdemes mondjuk reggelihez, ebédhez kötni, már csak azért is, mert kisebb eséllyel felejtjük el, hogyha valamelyik főétkezéshez kötjük, másrészt. Ugye a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, tehát sokkal jobban tud hasznosulni akkor, hogyha nem a 10 órai almaropi mellett vesszük be, hanem mondjuk ebédnél, ami tartalmaz valamilyen formában zsíradékot is, vagy reggelinél.
0: Bár mondjuk most már van egy csomó olyan D-vitamin, találkoztam ezzel, hogy mit tudom én, olívaolajban van, vagy cseppek formájában lehet bevenni.
1: Igen, vannak ilyenek, tehát azért próbálnak erre figyelni az előállításnál is, hogy olyan formában legyen, hogy már a forma erősegítse a felszívódást, de attól függetlenül még azért jobb egy ilyen főétkezéshez kötni, ahol még inkább tudjuk befolyásolni és segíteni a felszívódását.
0: És milyen D-vitamint javasolsz? Itt emlegettük már ugye a tablettát, vannak a cseppek, van, ami olajban van, és van a házi orvos által kiírt, én döbbenettel néztem is tovább, hogy 10 000 egység, amit így havonta egyszer kell bevenni, ezt csókolom.
1: Igen, szóval én a házi orvos által felírtat javasolnám, már csak azért is, mert hogy az egy nagyon jó hasznosuló forma, és az ára is sokkal jobb. Mindenki jogosult rá, tehát ha szólunk a házi orvosnak, akkor ő ezt elő tudja írni. Alapvetően, amire te gondolsz szerintem, az a 30 000
0: Igen.
1: És akkor azt ugye 10 naponta mondjuk elég szedni, vagy 2 hetente, hiszen ugye egyszerre nagyobb mennyiségben tartalmaz, ezt szokták egyébként azoknak felírni általában, akik nagyobb hiánnyal rendelkeznek a labor alapján, és akkor adnak egy ilyen nagyobb dózist, és akkor utána ugyanúgy ez a 2-3 000 nemzetközi egység szedhető. Szóval én azt gondolom, hogy talán az a legjobb, amit a házi orvos fel tud írni több szempontból is, de egyébként, hogyha ez valamilyen szempontból nem elérhető számunkra, akkor én arra próbálnék figyelni, hogy valamilyen tényleg olajban oldott, vagy esetleg olajos csepp formában próbáljuk ezeket bevinni, hogy ezáltal is segítjük a hasznosulást.
0: Mi a helyzet a slágervitaminok közül még a C és az E vitaminnal? Kell leszedni rendszeresen annak, aki vegán vagy vegetáriánus?
1: De alapvetően külön C vitamin kiegészítésre nincsen szükség, mert ugye a vegetáriánus vegán étrend alapvetően kellő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt tartalmaz, ami által be tudjuk vinni a C vitamint. Ez egyébként egy vegyes táplálkozásnál szintén így van, hogyha fogyasztunk kellő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, külön C vitamin kiegészítésre nincsen szükség. Itt azért csak annyit megjegyeznék, nagyon sokan szednek kollagént manapság, hogy a kollagén viszont nem fog megfelelően hasznosulni C-vitamin kiegészítés nélkül.
0: Na.
1: Tehát ebben az esetben nyilván szükségessé válhat. És akkor az E-vitamin volt a másik, kiegyensúlyozott vegyes étrendnél, de ez szintén biztosítható a megfelelő E-vitamin bevitel, és megint csak ugye egy vegán-vegetáriánus étrendnél azért az olajos magvak az étrend részét szokták képezni, az olajos magvak és növényi olajok pedig E-vitaminban gazdagok.
0: Fogyasszuk ezeket. Köszönöm szépen, legközelebb a vas és az omega 3 lesz a témán. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

Én imádtam azt a telet, amelyben idén volt részünk, ugye hihetetlen mennyiségű hó esett, és volt, ahol fehér volt a karácsony, de aztán az ember valahogy el is várná, nem? Hogy na ez egyszer megtörtént, akkor legyen is ez mindig így, ahogy gyerekkorunkban, amikor tényleg folyamatosan esett a hó télen, meg befagytak a tavak, de hát meleg telet hoz a szuper El Niño, állítólag egy centi havat sem kapunk most majd télen, én ennek a hírnek nem örülök. Hát havat lapátolni majd nem kell, ahogy a fél ország tette, mi ilyen lófúvóval próbáltuk felszabadítani a kukát az emberrel, senki ne próbálja ki, semmi se történik. Szóval különleges és extrém erejű légköri jelenség alakult ki a trópusi csendes óceán térségében, ahol az úgynevezett szuper El Niño erősödik, ráadásul szokatlan sebességgel. A legfrissebb mérések alapján a természetben zajló folyamatok az egész bolygó klímáját a feje tetejére állítják. Így a következő hónapokban Európában és Magyarországon is megbolygatják a megszokott téli mintázatokat majd, amit a legújabb előrejelzés is pontosan megmutat. A mélyebben megbúvó gigantikus melegvíz tömeg folyamatosan szállítja a hőt, ami globális láncreakciót indít el a légkörben. Ennek hatására egy kiterjedt, tartós, alacsony nyomású zóna formálódik az Atlanti-óceán északi része felett, ez pedig egyenesen a kontinensünk felé tereli az enyhe, nedves légtömeget. Ez a masszív rendszer gyökeresen átírja majd az európai szárazföldön várható időjárás megszokott formáját.

Minimálisra csökken majd a fehér karácsony esélye. A modellek szerint a tartós és intenzív havazás inkább csak Észak-Európában, illetve a magas hegységekben várható majd. Tehát minden jel arra utal, hogy egy kifejezetten enyhe, szeles, esős, borongós téli időszakra kell számítanunk majd itthon.

Holnap augusztus 20-a lesz az új kenyér ünnepe, és a Sóstói Múzeum faluba is várják az érdeklődőket, az aratás mozzanatait is felelevenítik, aztán bemutatkozik a Kuttyonfigy Társulat. Tegnap Váltottam tisztát címmel, Tisztálkodás, szépségápolás a falusi társadalomban címmel lesz majd egy kosztümös tárlatvezetés hölgyeknek. Aztán mindemellett Solymász bemutató, háladó református istentisztelet is szerepel a programban, illetve fellép a Nyírségtánc együttes, akik táncházat is tartanak. A belépés a nemzeti ünnep alkalmából ingyenes. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu-n. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap délelőtt 10-kor újra találkozunk. Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a józsavárosi napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a józsavárosi napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyiregyháza.hu. A józsavárosi napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja nyiregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ez már a hét utolsó dolgos napja, 3 perccel járunk 2 óra után, ez a Best FM, Déken István vagyok. Jönnek a legnagyobbak, azonnal hallgatjuk Linkin Park dalát, az In The End című slágert, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Mi várható a délutánban?

Énekelt a Stereo MC's, ez volt a Connected, itt a legnagyobbak között, és majd 50 Cent-tel In The Club. Mindjárt. Előtte meg nézzük a változást a Mozdul Nyíregyháza programjából. A 20-ával azért itt is átszerveződnek a dolgok, de én most azokról a programokról beszélek, melyek tutira várják majd az érdeklődőket 21-én pénteken 9:30-tól. Joga foglalkozás a Városi Stadion, Szabadidőközpontban, 22-én szombaton 9 órától napindító kezdő és újrakezdő joga a Bújtosi Városliget, 23 vasárnap 8 órától Nordic Walking az erdei tornapályán. Ide mindenképpen érkezhet a hosszú hétvége alkalmával, hogy a sport ekkor is a figyelmünk fókuszában maradhasson, olvassa a Best FM oldalán. És jöjjön a 50 Cent! Go.

Végre frissültek a portálok. Belecki Zoli után itt lehet velünk a legfrissebb előrejelzés. Az időkép adatai szerint úgy néz ki, hogy egyre kevesebb felhőt tapasztalhatunk a kora délutánban, és a késő délutánban egy újabb csapadék zóna érkezik, majd ha minden igaz a hajnali percekben hozva esőt. Késő nyárias 27 fok, ez várja odakint, nyugatias áramlás mellett telnek a percek, mely majd fordul. A kora estében déli szél, a kora estében, illetve a hajnali percekben, mert egyébként ilyen 19 fok körül indíthatunk, mert mint a holnap hajnalt. Egyébként 27 fok van, de talán ezt már mondtam. Jöjjenek a legnagyobbak, Cut and Move-val a Get Serious után majd Király Viktor énekel. Jön a szóló!

Ez sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a beste.

A Blaha Louisianát hallottuk a Nemereszt után, pedig jöjjön egy kis adó ügy, egészen pontosan a napokban kapunk egy kis összesítést, már 10. hével az adóhatóság elkezdte postázni az értesítőket, a felszólítókat, tehát valakinek azért, mert túlfizetése van, valakinek pedig azért, mert hátraléka van. Mindenki, aki 5000 forint felett mutat különbözetet, a NAV elszámolása alapján kapja ezt a kis szerelmes levelet, legyen ez túlfizetés, vagy legyen ez hátralék. A hátralékra kell jobban figyelni, mert itt azért komoly adótartozás összejöhet, és ugye ez kamatos kamat, itt azért nagyon bele lehet szaladni a dolgokba. Figyelmesen, jó keresse az ügyfél kapuján az üzenetet, hogy biztos legyen abban, hogy nincsen baj. Cikket, kiegészítéseket a nyíregyháza.hu-n talál. A Flip the Script pedig folytatja a Troy Hansen Day után, itt a Soul Searcher dala.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez az óra, az utolsó dolgos nap a héten. Szaladnak a percek, már 3, amikor is a hét utolsó pizzamafiás játékát is elindítjuk, és már is jönnek majd ide a gondolatok. Előtte Dani tájékoztat minket friss hírek azonnal, Facebook oldalunkon pedig már keresgessen Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, ha a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Belekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel járunk 3 óra után, elindult a Pizza Mafia játék. A héten utoljára van esély valakinek megnyerni majd a szuper pizza menüt a hosszú hétvégén. Mi is pihenünk, a játék is pihen, szóval érdemes figyelni, keresni a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza. Kezdjünk az Outcast-tel.

Egy lendületes, mégis dudolós dal itt a szerdai melóban, mely egyébként a hét utolsó dolgos perceinek sora, hiszen lassan-lassan letesszük a fonalat, aztán a csütörtök, a péntek, a szombat, vasárnap legalábbis sokunknak a pihenésről szól, így közeledve az augusztus 20-a felé. De jó volt ez a dal, ugye? The Way You Move hallottuk tehát az Outkast-től, és érkezik a Flor Tomi féle Mizu. Az augusztus 20-ára kihegyezve gondolatainkat itt a mai játékunkban, pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mivel telik majd a hosszú hétvége. Így várok üzeneteket, hozzászólásokat, és persze mindenki, aki megteszi, hogy reagál a képre, melyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Regisztrálom, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. Ahogy ez lenni szokott, folytatjuk akkor. Flor dalával a Mizu után pedig Savage Garden, a Trolley Medley, Deeply is itt.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazatalálsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei

maradunk végig a dal Curtis-szel és Charlie-val itt a legnagyobbak között, hát mi is maradunk végig, én tutira 6-ig, aztán persze, hát jön majd a Night Shift, és igazából 24 órán keresztül a hét minden napján jönnek a legnagyobb dolog a 90-esek, na meg a 2000-esek népes táborából, ez a Best FM is. Tom Novi, de a folytatásként érkezik, a pizzamafiás játékunk pedig pörög. Ebben az órában egészen 4 óráig arra vagyok kíváncsi, hogyan telik a hosszú hétvége. A posztot megtalálja már Facebook oldalunkon, és hát ide várok hozzászólásokat, üzeneteket. Nikoletta volt ma leggyorsabb játékosunk, bográcsozás közben egy kis munka, így írja Tünde. A lányaink költöztetése a balatoni hosszú hétvége helyett. Tiborné pedig így írja, barangolása gyerekekkel, szerintem ez valami kirándulás szerű lehet. Aztán még egy üzenet Diánától, most a Gyerkőc Kantemusz fesztiválozik, és vele mi is, így jött az üzenet, hozzászólás, várom még az önét is, ne felejtje, mindenkit regisztrálok, a hét utolsó pizzamafiás játékát indítottuk, és várom üzeneteit, miközben hozom a dalokat. A Take It Tom Novival, Ákossal az ember maradj, és önnek is mutogatós rap is, Dál Lunitz mindjárt.

I got five on it, hát van egy ötösöm arra, hogy ma is nyerni fog valaki, tutti. Ez itt a mai játékunkban, ez a Pizza Mafia játéka a Best FM-en. Egészen 4 óráig bezárólag, ameddig várom hozzászólásait, üzeneteit a kérdésre, amelyet Facebook oldalunkon talál. Best FM Nyíregyháza hosszú hétvégére kérdeztem rá, hogyan telik, mit tervez. Így jönnek üzenetek, és már is nézünk néhányat. Gyerek szoba pakolása Ivettéknél, hát szerintem itt érkezik az örökös. Marta pedig azt írja, egy kis munka, egy kis pihenés, úgy elrepül a hétvége, hogy észre se vesszük. Igen, ilyesmi posztot tettem én is, mint a fény, olyan gyorsan repül. Szabolcsék pedig a virágkarnevára készülnek, debreceni látogatás lesz tehát. Anita pedig azt írja, dolgozni fogunk, szerintem ez valami kórház vagy rendőrség, hiszen igazából csak náluk van ügyelet, szóval a szervek. Kitartást kívánok, ide is jönnek a dalok, Krisztál a folytatásként a Vigyázz rám után. Belenézzük a hét napjaiba, Craig Daviddel.

ajánlás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egészen 97-ig utaztunk vissza a világ közepén, nem ekkor jelent meg, de a Vénusz zenekart Varga Zsuzsával ekkor ismerhettük meg, a dal inkább a 2000-es évekre hajaz, és itt hallottuk a legnagyobbak között, Muni Láv pedig folytatja. A játékunk is pörög, nagyjából 20 perce van még, hogy hozzászóljon a hét utolsó pizzamafiás játékához, melyben ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt, a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, melyek már holnaptól talán nem, de két hétig átvehetőek, azt tuti. Én azt gondolom, hogy 20-án azért pihennek a srácok. Szóval így játszom velünk, a kérdés az, hogy mit tervez a hosszú hétvégére, azon kívül, hogy jó lenne egy pizzát megenni, és ne feledje, ha válaszol, akkor regisztrálom a játékba, és így majd sorsolás útján valaki kikerül innen nyertesként. Övé a nyeremény, holnaptól nyaralok, Szilvia írta, milyen jó ez, jó pihit kívánok. Úgy látom, nagyon sokan terveznek bográcsozni, például Krisztináék, ő a leveleki tóra is ellátogat, majd nem sok íz van benne sajnos, pihenés ezerrel, így írja. Aztán pihenés, főzés, vidorfesztivál, Edith üzenete, de jól hangzik ez is. Zoltánik szapozni mennek, az is milyen jól hangzik, a Tihanyi félsziget, a cél. Hát vannak itt remek programok, ha más nem, akkor mindenképpen mi is gyűjthetünk ötleteket, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. És az utolsó 20 percben én még hozzászólnék, miközben jönnek a dalok Munitól, Dav, a Hooligans-szel pedig a vér nem válik vízzé.

A vér nem válik vízzé, ugye, hát szokták volt mondani, amit hoztunk magunkkal, az itt is marad, nem igazán lehet megváltoztatni. Negro Ken és a Cadaver pedig folytatja itt a legjobbak listáját a játékban, mely az utolsó 10 percéhez érkezett. Még mindig érdemes keresni a bejegyzésünket Best FM Nyíregyháza, és ott hozzászólni. Hogyan telik a hosszú hétvége, a kérdést így fogalmaztam meg, és jöttek ezzel el üzenetek, már nem lapozok bele, hanem várom még az önét is. Ahogy említettem, 10 percünk van. God.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal, mindjárt 4 óra jönnek a közlekedési infók, majd Dani híreit követően újra számítok figyelmére, illetve továbbra is számítok megtisztelő figyelmére. A Pizza Mafiás játékunk pedig a hétre lepörgött, a mai nap hirdethetek utoljára nyertest, mert egy kicsit azért ők is elmennek pihenni, lazítani, tegye ezt ön is, és hétfőn újra játszunk itt a Best FM-en majd a Super Pizza menüért. A mai kérdésem pedig pont ezért a hosszú hétvégére hegyezve, mi a terv, mi az elképzelés, hogyan tervezi a hosszú hétvégét, így vártam üzeneteit, hozzászólásait, és mindenkit regisztráltam, ahogy lenni szokott, aztán keverem, kavarom, és majd húzok, pontosabban tettem én ezt már. A nyertes üzenet így hangzik. A lányaink költöztetése a balatoni hosszú hétvége helyett. Kitartást kívánok. Tünde az üzenet küldője, gratulálok a pizza majd. Hát talán a költöztetéshez nem, de utána majd átvehető a Pizza Mafiától. Jó étvágyat kívánok, köszönöm mindenki figyelmét, hozzászólását, üzenetét, és hétfőn ne feledje, újra megpróbáljuk. Most pedig számítok a folytatásban is. Figyelmére, üzeneteire majd a közlekedés terén, üzenetek 30-333-1039-re.
0: 1039 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 1039 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdulj Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán, az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A Skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszti kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a Csónakházó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatás Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion szabadidő sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jógázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

4 óra után járunk 3 perccel fókuszban a közlekedés, ebben az órában 33-33-309. Ma is ide gyűjtjük a legfontosabbakat, melyeket ön vesz észre az utakon, én pedig hozom a munkálatokat, hozom a felújításokat, az esetleges akadályokat. Indulunk ATV-vel!

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Ugye, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszerek, bukósisakok, minden is. Mely figyelmünk fókuszába kell, hogy álljon, ha beülünk az autóba, akkor ne az legyen az első pillantásunk, hogy mennyi benzin vagy mennyi gázolaj van az autóban, hanem az, hogy csatoljuk be a biztonsági övet, mert ez életet ment, a benzintől legfeljebb lerobbanunk, az még azért helyrehozható. Úgyhogy nagyon figyeljünk, tartsunk megfelelő követési távolságot is. Bagosi dalát követően máshol nem is beszélhetek, csak arról, hogy Pesten koncerteznek majd, és így a pesti utazásunkat mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogyan is miként oldhatjuk meg ezt majd 20-án. Egy jó hír, hajnalban lesz haza mentesítő járat. Az ünnepi programokról a fővárosi pályaudvarokra 23 óra és hajnali 2 körül érkező utasaink hazautazása érdekében a közlekedési és beruházási minisztériummal egyeztetve módosítják a MÁV menetrendjét, méghozzá mentesítő járatot indítanak majd, mely hát egészen Nyíregyházáig eljön, úgyhogy ezt azért mindenképpen érdemes szem előtt tartani, egyeztetni, utána járni. A MÁV csoport applikációja nagyon sokat segíthet, MÁV Start, így keresse. Munkálatok, méghozzá közmű helyreállítási a Nádor utcában. Szép nagyukat vágtak az aszfaltba, szerintem 2 méter x 1 méter, körbebújázták, de mindenképpen figyelnünk kell, ez egy jókora szakasz pont az út közepén, óvatosan. És vannak kemény srácok a városban, szerdára virradóra több kereszttáblát is megrongáltak a Hadzell téren, hogy ennek mi a célja, ezt nem igazán értem, csak a rongálás lehet. Hát nyilvánvalóan ilyenkor a feljelentést megteszik, illetve itt rengeteg a térfigyelő kamera, úgyhogy azért azt gondolom meg lesz majd az is, aki a rongálást elkövette. Várok észrevételeket, 30 333 1039. Dr. Mórik Gyula érkezik majd 4:30-kor Szakács Tibor vendégeként. Tökéletes immunrendszer a legjobb befektetés. Ezt azért mindannyian tudjuk. De hogyan? Ez már nagyobb kérdés. 4:30-kor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Óriási roham van a városban, főként a bevásárlóközpontok környékén. Én mindenkitől egy kicsit több megértést, egy kicsit mérsékeltebb tempót kérek. Mindenkit is hazavárnak óvatosan, jó? És persze nem kell mindent is megvenni háromszor. A boltban ez is azért legyen szem előtt. Útinfók, szeptember első felében kezdődik a munka a 36-os főúton, akkor egy-két hetes melóra is számítanunk kell, ez a simai főfolyás bővítése miatt. Erről már beszéltünk egy csomószor, van még idő felkészülni, terelő utat választani. Távhővezeték rekonstrukciója északi körúton, erről is beszéltünk már, a gyalogosokat érintő problémáról van szó, és nekik át kell menni a szembejövő oldalra, így pedig lehet, hogy megpróbálnak csalni és lelépni az úttestre. Nagyon figyelmesen, ha erre jár. Kiegészítéseket pedig várok 30-330-309. Csak 10 perc, a tökéletes immunrendszer, a legjobb befektetés. Ezt mindannyian tudjuk, de hogyan? Erre jönnek most válaszok, dr. Móri Gyula, Szakács Tibor.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Indul a Csak 10 perc rovat. Tudják, ismerik már nagyon jól, ez ilyen rémizgetős rádióműsor. Egy doki szokott benne beszélni, és folyamatos konfliktusban vagyok vele. Abszolút csak a látszat az, hogy ennyire nagyon egy hangon lennénk. Abszolút nem. Én úgy be vagyok, hogy nem nagyon tudok igazából az utóbbi adásokat visszahallgatva, most már rettegek mindentől, remélem önök nem. Na, hát valahogy majd túl leszünk.
6: Sajnálunk is. Igen.
5: Dr. Móri Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr. Szerintem. Na, hát akkor ma az adagomat add át, légy szíves, ma éppen nem, mitől kell majd megijednem.
6: Ma hájjal kenegetem a hátadat, jó? Tehát...
5: Ez veszélye,
6: elkezdünk arról beszélgetni, ahol tulajdonképpen innen térültünk el itt ezekkel a permafrostos, tehát kiolvadós történetekkel, hogy a napfény, és ugye ez megoldás is egyben arra, hogy mi az, ahogyan védekezni tudunk egy olyan valami ellen, ami látszólag nem működik.
5: Hogy jött ez fel, aki most kapcsolódik be, és ugye semmilyen előismerete nincsen ebből az egész dologból. A klímaváltozás következtében az északi féltekén felolvadó jégtömbök alatt találhatóak vírusok, baktériumok, gombák, amiket vagy ismerünk, vagy nem ismerünk. Ez egy új veszély az emberiség számára, mert itt kutatások is zajlanak, tulajdonképpen már csak azért is, hogy fel tudjuk ellenük venni majd a harcot. Na most itt jön egy orvosi gondolkodásmód, hogy hogyan lehet ám ezek ellen harcolni. Ez világos, hogy az egyik azokkal a dolgokkal, gyógyszerekkel, terápiákkal, ilyen jellegű dolgokkal, de van egy másik olyan jellegű dolog is, amit viszonylag lebecsülnek azok az emberek, akik nem ismerik eléggé önmagukat. Ez pedig nem más, mint az saját immunrendszerünk, és hogyha egy pici tuningot adunk neki, az el fog hangzani majd a műsorban vélhetően egy-két héten belül, vagy mikor?
6: Folyamatosan elhangzik, te eszednek. Aljas vagy, mint a
5: fekete kávé. Sítjad fel, hogy mennyire nem tiszteljük mi a napfényt.
6: Nem, így van. Mennyire nem tiszteljük egyáltalán a saját szervezetünk képességeit, mennyire elborultunk abba, hogy majd vajon mit kell bevenni, mit ad a világ nekünk arra, hogy megmentsen bennünket. A Covid-járvány erre kitűnő volt, hogy a világ nem ad semmit, vagy amit ad. Hát, na, maradjunk annyiban, hogy mindenkinek akkor van igazából a legjobb túlélési esélye, bármi ellen, következik, hogyha saját magát egészségesen tartja.
5: Ez logikus, persze.
6: Oké, tehát akkor beszéltünk a mitokondriumok fontosságáról, mert azok bennünk az energiatermelő egységek, emlékszel rá, amit mondtam, mi van akkor, hogyha a lakásodban eltűnik az energia 70%-a, tehát ott elég érdekesen kellene megoldani a mindennapi életet. Na most a szervezetedben ugyanez történik. És akkor nézzük meg, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a kis sejtszervecskék, és mennyire múlik rajtuk az egészség. Tehát ha totálisan jól működő immunrendszered van, akkor nem kell aggódni a vírusok, baktériumok, gombák ellen, mert, és ez nagyon lényeges, ez egy, miért ne aggódj, hát akármi jöhet, igen, csak soha nem volt még olyan kórokozó, ami az emberek 100%-át írtotta ki a Föld nevű bolygón.
5: Ez nagyon jó hír.
6: Akkor sem, amikor egyáltalán nem voltak gyógyszereink. És ott is volt, és ott is voltak, akik meghaltak, voltak, akik meg hordozták a tetemeket, és mégse volt semmi problémájuk. Tehát igazából itt bele kell mélyebben nézni ennek az egész történetnek a hátterébe, hogy okosabbak legyünk. Oké, nézzük a nagy képet. Tehát ott tartottunk, hogy a napsütés egy végtelenül fontos elem az egészség megtartása szempontjából. Miből áll a napsütés? Különböző hullámhosszú fény a napsütés. Van benne, ugye nagyon rövid hullámhoz az egyik véglet, ezek az ultra ibolya. Biztosan hallottam már ezt a kifejezést, és UV-nek mondjuk, ugye, mert UVA, UVB, tehát ugye ez az UVB például az a legrövidebb, és az a barnító, az ami a D-vitamin szintézist is segíti. De ugye a másik vége, ha nézzük ezt a spektrumot, az meg az úgynevezett infravörös. Biztos hallottad már ezt is igazából. Igen. Ez tulajdonképpen már olyan hosszú hullámhoz, hogy azt valójában nem látjuk, hanem inkább érezzük. Tehát hőformájában érzed a testeden. Na, és a két végletnek a hatása nagyon-nagyon eltérő. Az ultraibolya ugye az felületesen hat, tehát az bőröd felületén néhány milliméter mélységre jut, D-vitamin termelés és a szép esztétikus bőrszín megjelenéséért felelős, tehát akkor barnulsz le. Igen ám, de az infravörös, az mélyen bejut a szervezetedbe, és ott sokkal, de sokkal komolyabb dolgokat művel. Biztosan megnézted már, hogy egy autó, ha melléd áll például, vagy egy kereszteződésre, vagy te a zebrán vagy, és egy autó felhúzott ablakokkal megy benne a zene, mi hallatszik ki belőle?
5: Hát a dum-dum.
6: A dum-dum. Igen, na most mi meg itt tapasztaljuk a Balatonparton, hogyha az egyik, a túlparton van egy koncert, akkor a dub-dub az
5: jön.
6: 10 kilométerekre. De nem mondod meg milyen zene, csak a dub-dubot azt hallod. Azért, mert ezek a hosszú hullámhosszú hullámok, ezek mélyebbre terjednek, messzebb jutnak. Tehát ezért jön ki a dub-dub az autóból, és ezért hallod több 10 kilométerre.
5: Mi rádiósok ezt máshogy is megközelítjük. Ugye kétféle hang van a nem irányított hang, ezek a mély hangok, ez a mély hangtartomány. Ebből szokott lenni általában, mondjuk amikor csupasz stúdióba mész be, és nincsen semmiféle hangkorlátozás, akkor ebből szokott lenni később ilyen vízhangszerűség például. Tehát ezt egy ilyen hangelterelőkkel szokták általában korrigálni. A magas hangok irányított hangok, azok viszont, ugye ezeket a cisszegősöket, meg ilyeneket, ezeket csak direkt hallod. Tehát amikor ott állsz a hangfal előtt, és akkor az mondjuk veled szemben van, akkor ez így működik.
6: Így van az emberi szervezetben is, tehát ez egy fizikai képesség. Tehát amikor a nap süt, akkor nagyon sok hosszú hullám, hosszú sugárzás jön belőle. Ez az infravörös. Na most ez mélyen belehatol az emberi szervezetbe, és egyáltalán nem áll meg a bőrfelületnél. Vannak erre mérések. Tehát a nap sugárzásban lévő infravörös tartományú hullámhozva eső sugarak 8 centiméter mélyen mennek bele az emberi szervezetbe.
5: Az komoly.
6: Az már azért tétel. És ez a sugárzás hatással van a sejtjeidben élő mitokondriumra. Ugye? Az energiatermelésére. A mitokondrium az olyan a sejtedben, mint a motor az autóban. Tehát ez működteti a sejtet. Igen, ám csak amikor a motor dolgozik az autódban, mi az, ami úgymond melléktermékként termelődik? Nagyon fontos dolog. Tehát a motor ad energiát, viszi az autódat, de közben hőt is termel, ugye? Tehát melegszik. Tehát az a lényege, hogy vezesd el ezt a hőt, ezért van minden motornak valamilyen hűtése, vízhűtés, léghűtés, olajhűtés, minden. Hűtöd a motort, hogy tartósan tudjon működni, igaz?
5: Tökélete.
6: Tehát nagyon lényeges, hogy a hűtése rendben legyen. Na most ugyanezt kell tenni a mitokondriumokkal is, mert ugyanilyen energiatermelő egységek, és elképesztő mennyiségű, ők nem hőt termelnek, hanem keletkezik oxidatív stressz, tehát reaktív oxigén gyökök keletkeznek, akkor, amikor működik. És ez elhozná a mitokondrium károsodását. Tehát abban a pillanatban, ha ezzel nem foglalkozunk, akkor innentől kezdve a mitokondrium működésénél felszabaduló ilyen káros anyagok tönkre fogják tenni ezeket a kis nanomotorokat. És akkor elégtelen lesz a máj működés, a szív, a vese, cukorbeteg leszel, elhízol, magas vérnyomás, autóim.
5: Tehát akkor az ilyen típusú sugárterheléseknél gyakorlatilag vissza kell hűteni őket.
6: Nem csak a egyáltalán munka közben, tehát ha ő végzi a munkáját és termeli neked az energiát, akkor is mindig kell neki hűtés, és majd
5: ezért a párologtatunk a bőrön keresztül.
6: Nem, csak, mert itt most nem effektív hőről beszélünk, hanem mondom ezek a reaktív gyökökről. És ezeknek a reaktív károsító oxigén gyököknek az eltüntetésében lesz szerepe a napsütésnek. Oké, tehát ezt eddig senki nem vitatja. Aztán mára kiderült, hogy a mitokondrium meg is termeli a saját hűtését, tehát csinál egy melaton, halottál melatonin, ugye? Ez a sejten belüli melatonin, és ennek van szerepe ezeknek a sejteknek a hűtésében és az oxidatív stressznek a megoldásában, vagy semlegesítésében, és most a lényeg, a bejutó napsütés fokozza a mitokondrium védelmet, többek között a melatonin termelés is nő napsütés hatására, még egyszer mondom, a sejten belül. És nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy mindig visszanyúlunk ez a COVID történethez, mert ebből tanulni kell. Tehát az a lényeg, hogy ott voltak ezek a speciális receptorok, amin keresztül bejutott a COVID az emberi sejtekbe, ez az ACE2 vagy AC2 receptor, és az a lényeg, hogy kiderült, hogy ezek a receptorok a sejtek hűtésében elképesztő fontos szerepet játszottak, és kiderült, hogy na itt akkor azon a rendszeren keresztül támadott a COVID, ami a hűtésben nagyon-nagyon fontos. És a autós példa lesz, de csak sajnos holnap, hogy autók mennek az úton, és hogyan fogjuk tudni ezt betegségekhez kapcsolni, és ki az az autó, aki tovább jut, vagy miért jut tovább. De ez egy nagyon érdekes gondolatkísérlet lesz, és szerintem holnap folytassuk ezt.
5: Jó, tartsanak velünk holnap is. Mindenféleképpen az adásokat visszahallgathatják a csak10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönjük, jó pihenést kívánunk neked nála. Szia-szia!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor. A Best FM-en.
3: Csak 10 perc.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hogy én mennyire szeretem ezt a dalt. Szerintem mindenki dudolta. Ez a Best FM, és jön majd Nejo és a Sexy Love is. De előtte nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek, hol találkozhat rendőrrel, milyen akadályokba botlottak hallgatóink. Négyesen figyeljen, Újfehértónál a Trafibox fényképez. Balkány főútján is rendőrt látni, sebességmérés várja a gyógyszertárnál. Ennyi mindösszesen, a belvárosban inkább a bujakerülgetés az, ami problémát okozhat. Csak óvatosan várom észrevételeit. 30-33-33-109, továbbra is itt vagyok, és hozom a dalokat, a Sexy Love, ezt ígértem Nejóval. Aztán itt van a Csapból és én folyok, itt majd Roy és Ádám dalolászik, és nézzük, hogy változik-e az üzemanyagára. Tegnap azért nagyon drágult a Brent olaj, na nézzük, hogy mi vár.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Prézsírek mindjárt itt a Best FM-en. Danitól hallgathatjuk a legfontosabbakat, egy újabb férfi hangtát. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag árát tekintve. A holnapi napon csütörtökön nem kell készülni drágulásra. A tegnapi emelést követően, mely egyébként 8 forint volt a benzinnél, 8 pedig a gázolajnál, az átlagárak a módosítást követően 592-nél áll a benzin, 680 a gázolaj, ugye normál üzemanyagokról beszéljünk. A Brent olaj kissé esett, a tegnapi naphoz képest most 92 dollár, hordonkénti vételára ez 8 dolláros esést jelentett, a forint pedig erősödik, 311, az USA dollárral szemben 3 forintot javítottunk, így remélem, hogy a következő alkalommal majd az üzemanyag árának csökkenéséről is beszámolhatok. Hol tankoljak? .hu, itt vannak a hírek. Dani hozza a legfontosabbakat, aztán jön a másodfokú hőségriadó, 5 órakor erről beszélünk.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a józsavárosi napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a józsavárosi napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja a nyiregyháza.hu. A józsavárosi napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyiregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a zöld piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéiket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a zöld piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

4 perccel járunk 5 óra után, továbbra is a Best szól itt a 103.9-en, a legjobbak ide vannak válogatva, a 90-esek, a 2000-esek, népes táborát illetően popdalok, dance dalok, funky dalok, és még az R&B is helyet kap. De most egy poprock dal, ez a No Doubt.

Whitney dala után újra hőségriadóról kell beszéljünk. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Olvasható egyébként a Best FM oldalán is és az MT-n is. Ilyenkor ugye a legfontosabb a folyadék pótlás, 30 fok felett leszünk, 20-án pedig rengeteget leszünk majd a szabadban. Fontos, hogy vigyünk magunkkal fényvédő készítményeket, fontos, hogy tegyünk a fejünkbe egy kalapot, mert a napszúrás sem egyszerű, és azért ez könnyen a déli órákban összejöhet, akkor pedig lőttek a tűzijátéknak, meg az esti programoknak. Szóval a másodfokú hőségriadó nagyjából erről szól, a megfelelő folyadék pótlásról, és persze a bőrünk védelméről. Ha valakit bajba látunk, akkor persze természetesen a segítséget továbbra is elérjük. 112. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket, infót megtalálja. Jön a Hold dala Lótfi Begivel, Náksival, Lámokfutókkal, Dr. Béressel. Nagyon szép ez a négyes, és itt van Kylie dala is, In Your Eyes mindjárt.

A Backstreet Boys dal után egy villámgyors eszenciával készültem, méghozzá itt a 20. hosszú hétvége kapcsán. Beszéltünk már nagyon sokszor róla, de mindig jó tájékozódni. Kezdjük a Kossuth térrel, lezárták ezt most a bringások, illetve a rolleresek előtt, ugye kezdődik a Vidor Fesztivál. Ekkor, ahogy lenni szokott, a járókelőket engedik csak a Kossuth térre, bringával, rollerrel veszélyes, ezért a tiltótáblák már a helyükön, nagyon figyeljünk. Hulladék szállítás 20-21-re, amikor is a megszokott járatrend szerint szállítják hulladékainkat. Ezzel párhuzamosan elmondható, hogy a hulladékudvarok, továbbá az állategészségügyi telep, az ügyfélszolgálatok zárva tartanak ez alatt a két nap alatt. Írvévé, 20 és 21 zárva tartanak az ügyfélszolgálatok, illetve az állategészségügyi telep is, ezzel párhuzamosan a piacok nyitvatartása is módosul kissé, a Buzatéri, a Józsavárosi, az Örökösi, a Sóstói és a Vásártér 20-án zárva, 21-én pedig nyitva, szóval nyugodtan vásárolhatunk, nem kell most kapkodni, hozzáteszem, hogy a fizető parkolók díjtalanul használhatóak majd mindkét napon. Aztán még egy gondolat gyorsan itt 20-ával, illetve a hosszú hétvégével kapcsolatban. A véradókat nagyon várják augusztus 22-én országosan, hiszen a vérkészítményekre majd akkor is rendkívül nagy szükség van, ezek nem eltarthatóak. Nagyon fontos, hogy ezzel is számoljunk is. Már csatolom a dalokat, itt van a Hála veled Kovával, na meg Alia Try Again dala is mindjárt.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

találkoznánk Jauval és majd a Funkhouse dal Deja Vu-val. Mindjárt ez a folytatás előtte. A legfrissebb előrejelzések alapján nézzük a holnapi napi időjárásunkat. A reggel perceiben 19 fok mellett déli délnyugati széllel számoljon. Nagyjából 15 óráig jó idő van, addig húszunk felfelé, méghozzá 35 fokig, amikor úgy néz ki, hogy megvastagszik a felhőzet, és jött egy gyenge zápor, ennek 30% valószínűség. A hőmérséklet egyébként nem esik, úgyhogy ez nem igazán fog komoly vizet zavarni, fogalmazunk ezzel a szófordulattal. Szóval a holnapi nap nagyjából így alakul időjárásunk szempontjából. 20-a holnap István, Bernát, Sámuel, ők ünneplik névnapjukat, ugye augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Mindenkinek jó ünneplést kívánok, és persze boldog névnapot. Deja Vu dalával folytatjuk, aztán itt van Hősök, maradok bent, meg Janet Jackson még csatlakozik a trióhoz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek mindjárt, Dani hozza a legfrissebbeket itt a Best FM-en, aztán pedig csúszanunk a késő délutába, és jönnek a popdalok, Night Shift a folytatásként White Boy-jal, én pedig már búcsúzom. Egyébként a hét minden napján, tehát holnap is találkozunk a délutánban, augusztus 20-án is. Számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csaknem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, ha a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Beregben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Beregben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán, az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszti kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a csónakázó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatás Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a Nyírség IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion szabadidő sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jógázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a szakirányú továbbképzések. Idén is nagy siker volt a józsavárosi napok. Győzelemmel kezdte el a szezont a stúdió. Kis Dániel vagyok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Idén is sok érdeklődőt vonzott a józsavárosi napok. Az első napon a sport és egészséges életmód, a másodikon a kultúra és hagyományok álltak a középpontban. Korosztálytól függetlenül kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra legjobb programot, írja nyíregyháza.hu. A józsavárosi napok idén is helyi közösségek, civil szervezetek és kulturális intézmények összefogásával valósult meg. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, többen is életük első NB1-es mérkőzését játszhatták, de így is jól teljesítettek. A Nyíregyháza 3-1-re győzött. A stúdió jövő hétfőn a Berettyóújfalu csapatát fogadja. 15 évesek lettek a Zöld Piramis óriás gyíkjai, Durián és Florián. A Nyíregyházi Állatkert varánuszai 2016-ban érkeztek a prágai állatkertből. Születésnapjuk alkalmából mindketten játékokat, környezetgazdagító óriás labdát kaptak. Ezekbe kedvenc csemegéiket rejtették gondozóik, számolt be róla a város honlapja. A komodói varánuszokat a Zöld Piramis esőerdőház mintegy 4000 négyzetméteres épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ezek az állatok kedvelik a forró, száraz trópusi szavannákat, nyílt füves területeket és az alacsonyan fekvő erdőket. Átlagosan akár 30-50 évig is élnek. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetőkkel erősödik a kormányhivatal. U14, csak nem 50 csapat küzd a bajnokságban. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Két új vezetői kinevezés történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetőjeként, Szabóné Földi Ildikó pedig a népegészségügyi főosztály járványügyi osztályának osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Az érintetteknek személyesen gratulált Bede Péter József főispán, közölte a kormányhivatal. Azt írják, mindkét frissen kinevezett vezető mögött hosszú évek tapasztalata, szakmai tudás és a közigazgatás iránti elkötelezettség áll. Most ezt a tudást új feladatokban nagyobb felelősséggel folytathatják. A tavalyinál valamivel több 47 sportegyesület adta benevezését a 2026-27-es megyei U14-es korosztályú bajnokságra, tudatta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. A versenybizottság már elkészítette a csoportbeosztásokat, a csapatok számának területi elosztása és az utazási távolságok figyelembevételével. Az északi csoportban 11, a dél, a kelet és a nyugat csoportban egyaránt 12-12 csapat küzd majd. A 2013-2015 között született labdarúgók megyei versenyeztetésére kért pontvadászat mindegyik csoportban szeptember 11-én rajtol el. A bajnokságok sorsolása hamarosan elkészül. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Belekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a bestem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az államalapítás ünnepére készülnek, jótékonysági kacsaúsztatást szerveznek, a hosszú hétvégén is mozdul Nyíregyháza. Kis Dániel vagyok. Az államalapítás ünnepére készülnek Nyíregyházán, az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond köszöntőt, majd a történelmi egyházak képviselői megszentelik az új kenyeret. Az esemény keretében adják át a városi kitüntetéseket is. Ünnepi műsort a Nyírségtánc együttes ad, írja a nyíregyháza.hu. Ünnepi programokkal készül augusztus 20-án a Sóstói Múzeum falu is. A skanzen programjának középpontjában az új kenyér, a betakarítás befejezése és a paraszti kultúra értékei állnak. A látogatók test közelből ismerhetik meg az aratás és a cséplés egykori munka folyamatait. Lesz néptánc bemutató és táncház. A belépés ingyenes. Gumikacsák lépik el a Csónakházó tavat. Harmadik alkalommal rendeznek jótékonysági kacsaúsztatást Sóstón. A szombati programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezi. A gyerekeket és családokat a kacsafutam előtt különféle programokkal, bemutatókkal várják. Az úsztatáson pedig 3000 számozott kacsa kerül majd vízre a sziget előtti hídról. A futam végén az első 50 és az utolsó 3 befutó is ajándékban részesül. A jótékonysági felhívással Rolling Kids projektet támogatnak, amelynek keretében a tervek szerint a helyi iskolákban és óvodákban keresztpályákat festenek fel, hogy a legkisebbek biztonságos környezetben tanulhassák meg a közlekedést, írja nyíregyháza.hu. Éjszakai mentesítőjáratokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a MÁV az augusztus 20-ai budapesti rendezvényekről este hazautazókat. A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon jár majd, tudatta a vasúttársaság. Budapestről mentesítő vonat indul többek között Debrecenen át Nyíregyházára is. Emellett a nappali és az éjszakai időszakban több kocsival közlekednek az IC-k, köztük a nyírségi IC is. További részletek a MÁV csoport honlapján. A hosszú hétvégén is tartanak foglalkozásokat a Mozdulj Nyíregyháza keretében. A szervezők tájékoztatása szerint péntek reggel a Városi Stadion szabadidő sportközpontban, szombat reggel a Bújtosi Városligetben lehet jogázni. A vasárnap reggeli Nordic Walkingot szintén megtartják az erdei tornapályán. A többi foglalkozás az oktatók egy évvel foglaltsága miatt elmaradnak, közölték a szervezők. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun it says, get a job.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: A 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon hogyha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a best